tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senkit tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

jöttél, ki tudja honnan és merről. Most már velem élj, akarom.

tudja honnan és mellől. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton. Ha, ha, ha, ha.

Köszönöm.

Mikor letértem az útról, pontosan tudtam, hogy ahova lépek, ott nem nő virág. Néztem jobbra-balra,

megyek tovább, senki sincsen, viharon túl, szélcsendben innen. Aztán neki láttam újra, pokoli zsákmánnyal a zsebembe, átgondoltam, hogy lesz a folytatás. A koboldok dögkutya és a Szentlélek koszorúja között van itt egy szimpatikus nyúlcsapás. Így hát elindulok rajta, nem nézek se jobbra, se balra, csak hazafelé. Egyenesen kalandokarban kicsi kincsen, viharon túl, szélcsendben innen.

Köszönöm.

Jó reggelt kívánunk, ez a Moravidéki Magyar Rádió, és csütörtök van, valamint október elseje, tehát szeptembert magunk mögött hagytuk, és elindítottuk az októberi hónapot. Hát eléggé friss van kint, azért azt tegyük hozzá, de ezt tudtuk, meg így lesz, hogy a következő napokban, és délutára viszont akkor jönnek majd azért a magasabb hőmérsékletek és a kellemes időjárás, meg a napsütés, de erről majd akkor ugye 6 órakor, amikor az információkkal jelentkezünk. Most nézzük akkor, hogy ki a reggeli csapat. Gálandi lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Faristori szerkeszti majd. Jó reggelt! Zenéljük egy kicsit!

háttérben, azt nem lehet tudni, ilyen sejtelmes üzenetet ért ő is, meghozzá azt, hogy majd egyszer akkor elmondja, hogy mi is volt. Hát bizonyára sokan kíváncsiak, és persze beindult mindjárt a találgatás is, úgyhogy rengeteg különböző teória jelent meg azzal kapcsolatban, hogy akkor miért is hagyta ott a portugál válogatottat. Bizonyára idővel majd kiderül az is. Sabrina Carpenter pedig már itt van, készül, hogy elénekelje nekünk a Taste című dalt, hát akkor hallgassuk is meg. Meg jó reggelt! Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

5:43 perc a pontos idő, és egyébként a mai nap kapcsán, illetve mai dátum kapcsán, tehát október 1-e kapcsán megemlíthetjük, hogy ma van az idősek világnapja, illetve zenei világnap is van. Na persze, ezekről majd akkor szintén részletesebben szólunk majd még a mai délelőtt folyamán. Most viszont jó reggelt kívánunk, Dobrady Ákos, utána pedig névnapot köszöntünk.

Október 1-én van, október 1-én pedig Malvin névnapot ünneplünk. Malvin germán eredetű összetett név. A németben a Malvin férfi név női párva a párja a Malvine. Jelentése pedig a jogbarátja. Tehát kedves Malvinok, boldog névnapot kívánok. Egyébként pedig még a Ludovikák, a Rómeok és a Teréziák is ünnepelhetnek ezen a dátumon. Úgyhogy akik névnapot ünnepelnek, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. Csütörtök van tehát, október 1-e, 5:49. Pontos idő, jó reggelt!

hogy nem lesz baj. Engem is tép a vihar. A szavaim füsté válnak az éjben, és megszűnik a zaj. De tudom, hogy így lesz jó, míg előre visszahajó. Az nyer, aki mer, míg a szívem...

Danis Dóra és Markus volt ez, tehát 5:56 perc, pontosan úgy, hogy egy 4 perc múlva 6 óra lesz, 6 órakor pedig tudják, jövünk az információkkal, megnézzük, milyen lesz az járásunk. Úgyhogy számítunk a figyelmükre, addig meg akkor jó ébredést, meg jó reggelt!

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Hat óra a pontos idő, csütörtök van, és október első. Jó reggelt, ez itt a Újvidéki Magyar Rádió, és benne ugye az információk. Szlovénia időjárás. Már is nézzük. Ma túlnyomóan derült napos időjárásra számíthatunk. Reggel és a délelőtt folyamán pedig helyenként a síkságokon kötfoltokkal is lehet találkozni. Itt Moravidéken egyébként jelenleg nincs, legalábbis itt Lendva környékén. No, a hőmérséklet délután 18 és 22 fok közt alakul, tenger melléken 25 fok is lehetséges. Sőt, Moravidéken 23 fokra számíthatunk. Egyébként Moravidéken délután kissé felhős lesz az égbolt. Holnap is többnyire derült napos időjárásra számíthatunk. Na, időnként némi kis fátyol, illetve gomoly felhőzet megjelenhet az égbolton, de ugye a napsütésé lesz majd a főszerep. A reggeli hőmérséklet 3 és 8 fok közt alakul, majd a nap folyamán 18 és 22 fok közt lesz a csúcsérték, tenger melléken pedig 25 fok várható, tehát holnap is nagyjából ugyanolyan időjárásunk lesz, mint a mai napon. Szombaton és vasárnap is folytatódik a többnyire derült napos időjárás. No, némi kis fátyol, felhőzet, illetve gomoly felhőzet azért időnként lehet majd az égbolton. Reggel, illetve hajnali órákban pedig a síkságokon előfordulhatnak, ugye, kötfoltok. Na, nézzük azt is, hogy holnap hajnalban hogy lesz itt Moravidéken. Hát kissé felhős lesz az égbolt, és 6 fokra lehet majd ébredni. Majd délután kissé felhős égbolt mellett 22 fok körül lesz a csúcsérték, tehát nagyjából ugye ugyanarra lehet számítani, mint a mai napon. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Krány 9 fokos, Triglav-Kredericen 3 fokot mérnek. Ljubljanában 9 fok van, Maribor 8 fokos, Muraszombat jelenleg 6, Ptuj 7 fokos. Celjében 5 fokot mutatnak a hőmérők. Koper 14 fokos, Goricskon 15 fok van, Lendván 8 fokot mérünk, Portoros pedig 12 fokos. Az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen ma, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleti és északnyugaton déli eszelet helyenként élénk. Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Késő estére általában 9-15 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megye pedig arra számíthat, hogy fátyol felhős lesz az égbolt, Zalára 24, Vas megyére 25 fok várható. Pénteken, tehát holnap. Általában derült, napos, száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. Délután 23-27 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vas megye, fátyol felhős lesz, 6 fokra lehet számítani. Délután pedig akkor fátyol felhős égbolt mellett 25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet mindkét megyében. Szombaton terült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő valószínű. És nagyjából ezt mondhatjuk el akkor vasárnapra is, szintén derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyol felhővel. Na és akkor a hőmérsékletek. Már is mondjuk őket. Békés Csabán 11 fok van, Budapest 10 fokos, Debrecen 8, Győr 11, Pécs úgy szintén 11, Sármellék 8, Siófok 11, Szeged 7, Szolnok 8, Szombathely 7, Lenti 5, Keszthely 14, Nagykanizsa pedig jelenleg 7 fokos. Na, nézzük még akkor az utakat is.
3: Közlekedési hírek.
2: Országszerte jelenleg a forgalom folyamatos, komolyan fennakadásról szerencsére nem érkezett hír, annyit pedig akkor még elmondhatunk az autósoknak, hogy Moravidéken ma, Muraszombat körzetében mérik majd gyakrabban a rendőrök az autók sebességét. Szerencsés utat, balesetmentes közlekedést!

Sürgős lenne a szalaegerszegi szennyvíztelep felújítása. Az 1980-as években épült létesítmény még 10 évet már biztosan nem bír ki. Olvasható a Zalai Hírlap csütörtöki számában. A cikk részletezi a berendezések állapotát. Szól arról is, hogy a rekonstrukció után mi változna a telepen, de kitér arra is, hogy a fogyasztók miként járulhatnának hozzá a létesítmény élettartamának megnöveléséhez. Az újság tudósít a 40 évvel ezelőtt megnyit lenti Arany János általános iskola jubileumáról, valamint beharangoz egy hétvégi eseményt is. A Határszlovén és Magyar oldalán található tájházak fogtak össze, igyekezve eljutatni a hetési hagyományokat az érdeklődő közönséghez. A programok Zalai központja Bödeháza lesz. Na erről, és még sok minden másról olvashatnak a Zalai lap mai lapszámában. Úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek. Jó reggelt!

Nagyja, tegnap volt akkor egy szűnnap a Nemzetek Ligájában, ma pedig már folytatódnak is a mérkőzések, és például Azerbajdzsán-Liechtenstein összecsapás is lesz 18 órakor, többi mérkőzés 21-45 perckor következik, és azért lesz egy-két érdekes párosítás, mondjuk ők az összeset akkor, nincs olyan sok. Izrael-Koszovó az egyik összecsapás, aztán Görögország-Hollandia, Németország-Szerbia, Írország-Ausztria, Wales-Norvégia, Málta, Gibraltár, valamint Dánia, Portugália. Tehát ezek lesznek akkor a mai meccsek. No, holnap pedig már ugye Magyarország is játszik Georgiával. Aztán pedig egy nappal később, vagyis szombaton pedig már a szlovén válogatott is újra nekivág a Nemzetek Ligának, méghozzá Svájc lesz majd az ellenfél. Nálunk pedig jön a Republik, meg itt lesz velünk Szeder is.

Na ugye, említettük, hogy Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy ott hagyja a portugál válogatottat, miután ugye beszélt a szövetség elnökével is, úgyhogy szerint eléggé izzik ott a levegő náluk, és hát többek közt azóta ugye beindultak a találgatások, hogy mi is volt pontosan, mert ahogy említettük, Cristiano Ronaldo nem írta meg, hogy miért hagyta ott, csak annyit írt, hogy na majd el fogja árulni. Viszont nővére is már kiborult, megírta ő is már a social médiában, hogy többet érdemelt volna. Irigyek és tudatlanok vagyunk, írta még hozzá. És hát szerdest ugye Ronaldo hagyta a portugál labdarúgó válogatott edzőtáborát. No, a nővére, 53 éves nővére, Elma dos Santos Aveiro egyébként közösségi médiában fejtette ki véleményét a történtekről. És hogy mit ért? Cristiano több tiszteletet érdemelt volna. Ami pedig a portugál embereket, szurkolókat illeti, nos, nem érdemlik meg, hogy bármiben is a legjobbak legyenek. Irigyek, elnézőek és tudatlanok vagyunk. Megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amely Cristiano előtt mindig is jellemezte a portugál futballt. Köszönünk mindent, CR7, többet érdemeltél. Na, úgy látszik, hogy ez akkor még bonyolódni fog a következő napokban. Mi pedig zenével folytatjuk. Jön, Lóci játszik, szív, láb, meg dob.

6:35 perc lesz mindjárt a pontos idő, és ugye október 1-ben, vagyis új hónapban léptünk, és hát 1991 óta ugye ez az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés határozat alapján ezt a napot ugye az idősek világnapjaként tartják számon. Egyben pedig ugye zenei világnap is. Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-ét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben, vagyis 51 éve akkor ezen a napon ünnepeljük a zenei világnapot is. Ha már zenei világnap, akkor jöjjön Keresztes Ildikó, meg itt lesz velünk George Michael is.

Több százan vettek végső búcsút a Deák Béli Gyulától, a családja, a zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében a kőbányai új köztemetőben. Máté Péter Díjas blúzénekes ugye szeptember 17-én, 78. életévében hunyt el. Közös erőpróbánk az István a király 1983-as királydombi bemutatója egy életre szóló barátságot eredményezett köztünk. A Tordát, a Tátost megjelenítő alakításával ősi magyar szabadság eszményt teljesített meg, amelyet rendre oly erővel akarnak kiiktatni szellemi közéletünkből. Mondta búcsúbeszédében Koltai Gábor, az István a király rendezője. Hozzátette, Bill a rockzenei pályán aradott sikere ellenére megmaradt egyszerű kőbányai srácnak, akit élete végéig egy ország tisztelt. Koltai úgy fogalmazott, Deák Béli Gyula szigorú tekintete mögött érző szíven ejtezett, dalaiban az élet értelmét, a küzdést hirdette, a nehéz helyzetekben való, csak azért is helytállást magadért, szeretteidért, a másik emberért, szűkebb, tágabb környezetedért. Az életedről szóló, közösen írt filmünket most már egyedül kell befejeznem, igyekszem, hogy méltó legyen hozzád, jelentette ki a rendező. Dékovács Robert Antal, kőbánya polgármestere azt fejtettek, hogy számukra ő volt Bill, a kőbányai srác, akit a színpad sem választott el az emberektől, hanem még inkább összekötötte velük. Amikor megkapta a kőbánya díszpolgári címét, a szívekben már régen az volt. Amikor Deák Béli Gyula az Óhegy Parkban színpadra állt, a kőbánya bluesban ennek a helynek a szíve dobbant. Tegnap tehát eltemették Deák Béli Gyulát, és ha már említettük, akkor jöjjön még most a kőbánya blues.

Tegnap tehát végső nyugalomra jezték Deák Bill Gyulát kőbányán, ugye, és a kőbánya blues szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Azonban a zenéje és az, amit megtett, az örökre itt marad velünk. Budapest bár is mindjárt érkezik, 20 000 éjszakás kaland, 6:48 pontos idő, jó reggelt, csütörtök van, október 1.

6:52 perc lesz mindjárt a pontos idő, és 6:52 perc az a mai napon, amikor ugye napkelte is van itt lenn a körzetében. Hát ugye azért már világosodik, de mindjárt akkor fent lesz a nap is, már csak másodpercek kérdése. No, nálunk pedig még egy kis zene következik, aztán pontban 7 órakor itt lesz, mert Faris Doris jön a friss hírekkel. Következő órában lesznek információk, és előtte még fellapozzuk az évforduló naptárat is. Maradjanak tehát velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Október a tűzbiztonság hónapja, és az idei év központi témája az otthoni környezetben keletkező tüzek korai észlelése, különös tekintettel a tűzérzékelőkre, közölte a Tűzoltó Szövetség. Hangsúlyozták, hogy az éjszakai tüzek különösen veszélyesek, és már egy egyszerű tűzérzékelő is jelentheti a különbséget az időben történő evakuálás és tragédia között. Az ország egész területén működő tűzoltó egyesületeket és szövetségeket arra kérték, hogy októberben fordítsanak különös figyelmet a polgárok figyelemfelkeltésére. Plakátokat és szórólapokat is készítettek. Kiemelték a tűzérzékelők megfelelő telepítésének fontosságát a lakásokban és házakban, a családi evakuálási terv elkészítését tűz esetén, a helyes cselekvést tűz észlelésekor, valamint a 112-es segélyhívószám azonnali hívását. Szuzana Lepsimenko, a külföldön élő szlovénekért felelős miniszter Helena Jaklic államtitkárral tegnap látogatást tett a karintiai szlovéneknél Ausztriában. Lepsimenko elégedettségét fejezte ki az általuk végzett munkával és projektekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni fogja a szlovén nyelv, kultúra és identitás megőrzését célzó projekteket, beleérve a céljai dialektus megőrzését és az anyagok további digitalizálását célzó projekteket. A miniszter kifejezte meggyőződését, hogy közösen lehetséges megfelelő megoldásokat és szükség esetén új partnereket találni, annak érdekében, hogy a jövőben is egy magas színvonalú kétnyelvű iskola működhessen és új generációkat nevelhessen a fiatalokból. A megbeszélések elsősorban az iskolai nővérek konvenciójának pénzügyi kihívásaira, valamint az iskolák hosszú távú és stabil működésének lehetőségeire összpontosítottak. Kármán András, magyar pénzügyminiszter vezeti a jövőben a gazdasági és költségvetési kabinetet. Az új rendszerben a szakmai szinten eldönthető ügyekről a kabinetek döntenek, így a kormányülés elé csak a nagy stratégiai kérdések kerülnek majd. A gazdasági kabinettel párhuzamosan a fejlesztési, stratégiai és a védelmi kabinet is megkezdte a munkáját. Kármán András elmondta, az új rendszer egyik fontos célja a kormány tehermentesítése. Ami szakmai szinten eldönthető, arról a kabinetben születik döntés, így a kormány egésze azokra a kérdésekre összpontosíthat, amelyek valóban az ország irányáról szólnak. Kármán András szerint a gazdasági és költségvetési kabinet önálló döntési jogkörrel jár el többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság és vállalkozásfejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. Sport. Lucernbe utazik holnap a szlovén foci válogatott, ahol Svájc csapatával mérkőzik szombaton a Nemzetek Ligájában. Október 6-án pedig Skóciában lesz Bostyán Cezár védenceinek ellenfele. A Futballszövetség információja szerint mindkét meccsen Benjamin Verbić és András Porár nélkül szerepel a szlovén csapat.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 25 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zsálec előtt a főváros irányában, a tengermelléki strádán pedig Posztojna előtt Ljubljana felé.

Kérlek szépen, húzz egy kicsit arré, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

Október 1-e van, és belepillantunk az évforduló naptárba. Egyébként ez az év 274. napja, tehát 91 nap maradt még ebből az évből, vagyis 2026-ból. És akkor néhány esemény, ami a mai dátumhoz fűzhető. Az egyik, hogy 1814-ben megszületett Franz Mocsnik, szlovén matematikusról van szó. És szintén akkor a mai nap szülöttje Franz Kosir, szlovén zenészről van szó, 1931-ben született. Martin Strel, szlovén maraton úszó, úgymond, ugye az összes nagy folyót már mind átúszta, Dunától kezdve az Amazonasig. Martin Strel ugye ezen a napon született, 1954-ben. És ugye az idősek világnapja van, valamint zenei világnap is ma van, erről már szóltunk a hajnali órákban is. Ez 1841-ben, tehát 185 éve pedig elhunyt gróf Kisrédei Rédé Klaudia Zsuzsanna, magyar grófnő, második Erzsébet brit királynő, ők anyjáról van szó. Észüksi Szent Teréz, külföldi missziók védőszentjének ünnepe is a mai napon van. És ezen a napon született El Greco, tehát ugye a görög származású spanyol festőművész, a manierizmus mestere. 1541-ben született. A világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát 157 évvel ezelőtt. 1880-ban pedig Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. Megszületett Marianne Brand, német festőnő, szobrász, formatervező, Bauhaus mozgalom tagja 133 évvel ezelőtt. És október 1-én történt 1908-ban, amikor Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára akkor egyébként 825 dollár volt, ami egyébként akkor tetemes összegnek számított. A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe is ma van, vagyis október 1-én. Walter Matthau, Oscar-díjas amerikai színész, 106 évvel ezelőtt született 1920-ban. Jimmy Carter, amerikai politikus, aki az USA 39. elnöke volt, szintén október 1-én született 1924-ben, tehát 102 évvel ezelőtt. Na és akkor a mai dátumhoz fűzhető az is, hogy Horthy Gömbös Gyulát nevezte ki miniszterelnökké, 1932-ben tette meg ezt. Julie Andrews, brit színésznő, énekesnő, 91 éve született 1935-ben. Megszületett Balázs Árpád zeneszerző, az ő zenét használták fel a kockásfülű nyúlmeséhez egyébként. 89 évvel ezelőtt született Balázs Árpád, 1937-ben tehát. Megjelent a Magyar Csillag című folyóirat, amely Babits Mihály halálával megszűnt, nyugat helyébe lépett egyébként. 1941-ben jelent meg a Magyar Csillag. Nagy Kanizsán pedig elhunyt Mikola Sándor, fizikus, pedagógus 1945-ben. Nálunk most jön Heinz Biga Gábor és a Mi maradtunk című dalt fogjuk hallani, utána pedig akkor még egy-két eseményt megemlítünk, ami október 1-én történt.

Október 1-e van, tehát és akkor még néhány esemény, ami a mai dátumhoz fűzhető. 1945-ben megszületett Molnár Piroska, nemzetszínészet címmel kitüntetett Kossuth díjas színésznő. 1945-ben, tehát 81 éve született. 80 éve pedig befejeződött a náci Németország vezetőjének felelősségre vonással foglalkozó persorozata, a Nürnbergi perről van ugye szó, 80 évvel ezelőtt fejeződött be. Megkezdte működését a NASA 68 évvel ezelőtt 1958-ban. És október 1-e egyébként a Ciprusi Köztársaság, valamint a Nigériai Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe is. Megkezdte működését ideglenes helyén a Hevesi Sándor téren a Nemzeti Színház 60 évvel ezelőtt 1966-ban, tehát. És ezen a napon Orlando városában megnyílt a Walt Disney World 55 évvel ezelőtt 1971-ben. Egyébként pedig Tuvalu nemzeti ünnepe is október 1-én van. Egy érdekesség, 1982-ből, tehát 44 évvel ezelőtt elkezdték árulni az első CD lejátszókat. 625 dolláros áron, ami szintén egy tetemes összeg, ugye? Mihály Szergejevics Gorbacsovot megválasztották a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa elnökségének elnökévé 1988-ban, vagyis 38 évvel ezelőtt. Jugoszláviában pedig a szerb kisebbség kihirdette az autonómiát, 1990-ben tették ezt. 92-ben, tehát 1992-ben, azaz 34 évvel ezelőtt megindult a Duna TV műholdas adása. És még egy esemény, 1947-ben megszületett Somm Lajos zenész, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítójáról van szó. 79 éve született Somm Lajos, úgyhogy jön is a Piramis és a Száj fel magasra című dalokat fogjuk hallani, mi pedig fél nyolckor várjuk majd önöket információkkal.

0: Na, következzenek akkor az információk a Muravidéki Magyar Rádióban, és indítsuk el őket a Szlovéniában várható időjárással. És hát ma többnyire derült napos időjárásra számíthatunk. A délelőtt folyamán helyenként a síkságokon lehet ködfoltokkal találkozni, viszont itt Muravidéken, illetve Lendva környékén azért jelenleg nincs köd, ez mindenképp azért jó, mert jó a láthatóság, ugye a forgalom szempontjából is. Na, a hőmérséklet délután 18 és 23 fok közt alakul majd. Muravidéken kissé felhős, illetve fátyolfelhős lehet az égbolt, 23 fokos csúcsértékre számíthatunk. Holnap is folytatódik a többnyire derült napos időjárás, és némi kis fátyol felhőzet, illetve gomoly felhőzet időnként megjelenhet majd az égbolton. De ugye a napsütés lesz majd túlsúlyban. A reggeli hőmérséklet holnap 3 és 8 fok közt alakul. A nap folyamán 18 és 22 fok közt lesz a csúcsérték, tenger melléken 25 fok várható, vagyis holnap is ugyanolyan időjárásra számíthatunk, mint a mai napon. Szombaton és vasárnap is nagyjából hasonló lesz a felhozatal, vagyis túlnyomóan derült napos időjárásra kell számolni, illetve időnként némi kis fátyol felhőzet vagy gomoly felhőzet pedig megjelenhet majd az égbolton. Na, reggelente, illetve hajnali órákban, a síkságokon pedig köd képződhet majd. Holnap hajnalban egyébként Muravidéken 6 fokra lehet számítani, kissé felhős lesz az égbolt, valamint délután szintén kissé felhős égbolt mellett 22 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Na, a jelenlegi hőmérsékletek ország szerte pedig akkor a következőképp alakulnak. Krány 7 fokos, Triglav-Kedericán 2 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 8 fokot mérnek, Maribor 7 fokos, Muraszombat jelenleg 5, Ptuj úgy szintén 5 fokos. Decelyében is 5 fokot mérnek. Koper 14 fokos, Lendván 7 fokot mérünk, Portoros pedig 12 fokos. Az előrejelzés Magyarországra is akkor jöjjön, az pedig így hangzik. Ma legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Az általában keleti és északnyugaton a déli észszelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Késő estére általában 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. Zalai és Vas megye fölött fátyol felhős lesz az égbolt délután, Zalára 24, Vas megyére 25 fok várható. Pénteken, azaz holnap, általában derült, napos, száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutára pedig akkor 23 és 27 fok közé melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Zala és Vas megye holnap hajnalban fátyol felhős égbolt mellett 6 fok várható. Aztán délután marad a fátyol felhős égbolt, tehát azért lesz napsütés is, bőven 25 fokig melegszik majd fel a levegő. Szombaton derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő valószínű. És ugyanez mondható el vasárnapra is, derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyolfelhővel. A hőmérsékletek jelenleg, na nézzük őket. Végesebben 9 fok van, Budapest 10 fokos, Debrecen 7, Győr 11, Pécs 10, Sármellék 6, Siófok 9, Szeged 7, Szolnok 8, Szombathely 6, Lenti 4, Keszthely 14, Nagykanizsán pedig 7 fokot mutatnak most a hőmérők. Mi pedig megnézzük akkor azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken szerencsére nincsen nagyobb fennakadás a forgalomban, hát bízunk benne, hogy akkor ez továbbra is így marad majd. Egyébként még Muravidék kapcsán megemlíthetjük, hogy a rendőrség ma Muraszombat körzetében ellenőrzi majd gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak pedig akkor elmondhatjuk, hogy van jó néhány esemény az utakon. Az néhány akkor itt van a Steyr autópályáról. Az egyik a Zsáneci csatlakozásnál Ljubljana irányában. Ott egy baleset történt, most jelenleg torlódik a forgalom. De baleset miatt torlódik a forgalom, szintén ugye a Steyr autópályán, Szentrupert és Varánszka közt Ljubljana irányában, ott az egyik sáv zárva van, és ugye, ahogy említettük, torlódik a forgalom. De a Steyr autópályán torlódik a forgalom Ljubljana irányában Krtinánál is, valamint Slovenska Bystrica csatlakozásnál Maribor irányában is. Meg hát ugye reggeli munkakezdés, tehát Ljubljana körzetében ugye ismételten az összes út, ami Ljubljana felé vezet, dugók alakultak ki. Mi mindenkinek sok türelmet, szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

A háttérben a Guns N' Roses szól, és ugye tegnap említettük, hogy lesz Orfeón Vándor színpadszüneti gálaműsor. Na, tegnap délután érkezett a hír, hogy a zenés előadást betegség miatt elhalasztják. Az új időpont várhatóan január 8-a lesz, a már megvásárolt jegyek pedig az új időpontra is érvényesek lesznek. Tehát betegség miatt elmarad a hétvégére tervezett Orfeón Vándor színpadszüneti gálaműsora a Lendvai Színház és Hangverseny teremben. Ez volt, tehát akkor a Guns N' Roses érkezik a Walmart, utána pedig jönnek a gyerek gondolatok.

0: Neked itt mi tetszik a legjobban, Szofi?
1: Hát, hogy játszunk.
0: Hogy játszotok.
1: Szerintem nem is szokunk játszani, csak tanulunk.
0: Elmondták a tanárnők, hogy mi mindent fogtok megtanulni, amikor már az első végén lesztek? Mit, Domen, mit?
2: Olvasunk, tanulunk, angol óránk, magyar óránk,

0: 11 óránk is.
1: Autóbusszal járunk, sportóránk, autóbusszal járunk iskolába.
2: Na és mit fogtok még tudni tanév végére?
1: Írni, olvasni, számolni, számítani.
3: Számolni csak köl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ig.
2: Csak 10-ig?
3: Igen. 109-ig el tudok számolni, még hol csak 10-ig.
2: 110-ig?
3: Én meg 60-100.
2: A harmadik végére meg már majd 1000-ig is tudtok. Mit szóltok hozzá?
1: Jézus.
2: Jól hangzik?
4: Jó. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Én már most tudok 1000-ig.

Senki lánya a rúzsomag, de énekelt a Muravidéki Magyar Rádióban, és csütörtök van október 1-e, 7 óra 50 perc a pontos idő, úgyhogy 10 perc múlva 8 óra lesz, amikor majd jön Faris Doris, és jönnek ugye a friss hírek, a következő órában pedig többek közt majd akkor jön a 7 zeneszáma, és meg jó néhány érdekesség, meg sok jó zene, hiszen a zene világnapja is van. Számítunk a figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány várhatóan ma jóvá hagyja a következő két évre vonatkozó állami költségvetés tervezeteit, amelyeket minden évben legkésőbb október 1-jéig kell benyújtani az országgyűlésnek. Időközben a parlament jóvá hagyta az idei felülvizsgált költségvetést, amellyel Szlovénia a költségvetési tanács figyelmeztetéseit követően tovább távolodik a fenntartható államháztartás biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalásaitól. A kormány a beruházások további növekedését prognosztizálja az elkövetkező időszakban. Az állam beruházási tevékenysége folytatódik a természeti katasztrófák utáni újjáépítéssel, az EU 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretből származó források lehívásával, a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra finanszírozásával, valamint a védelmi és biztonsági beruházásokkal, írta a kormány a költségvetési tervezetében. Az Európai Bizottság európai jólétért és iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke Stéphane Séjourné látogat ma Szlovéniába. Találkozik Janez Janša kormányfővel és ellátogat a novomestói Revoz gyárba, ahol jelenleg a kisméretű elektromos autókra összpontosítanak. A miniszterelnökkel folytatott beszélgetés általános jellegű lesz, és Séjourné bemutatja Janšának az Európai Bizottság európai iparfejlesztési elképzeléseit, különös tekintettel az autóiparra, amely a szlovén feldolgozóipar és export egyik kulcsfontosságú szegmensét képviseli. A Janšával folytatott beszélgetés után az Európai Bizottság francia tagja ellátogat a novomestói Revoz autógyárba, amely a Renault csoport része. Miután Szlovéniában véget ért a rendkívüli népszerű Renault Clio modell 33 éves gyártása, a Revoz most a kisméretű elektromos autók gyártására összpontosít. Változatlan feltételekkel újabb három hónappal az év végéig meghosszabbították Szerbia és a Gazprom gázszállítási megállapodását, erősítette meg Dusan Bajatovic, a Szerbia Gáz vezérigazgatója. A megállapodás szeptember 30-án járt le. Legutóbb júniusban hosszabbították meg, akkor is három hónappal. Az MTI beszámolója szerint a szerződés napi 6 millió köbméter gázt biztosít Szerbiának, az év végéig tartó három hónapra ez nagyjából 550 millió köbméter. Szerbia gázellátása nagy mértékben Oroszországtól függ, de hosszú távú szerződés még nincs, az ellátást a régi egyezség újabb és újabb rövid távú meghosszabbításával biztosítják. Közben a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét október 30-áig hosszabbította meg az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, közölte a szerb energiaügyi miniszter. Sport. Győzelemmel nyitotta az Európa Liga idényét az LL Grossist szlován férfi kézilabda csapat. A kupa csoportkörében tegnap Tatabánya ellen játszottak idegenben, és 36-31-es győzelmet arattak. Uros Zormán csapata október 6-án játssza a második fordulót, a Tivoli sportcsarnokban az izlandi Valur érkezik.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után mától nyomon derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul, a tenger melléken enyhe borra mellett 25 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Schöntruppert és Vránszko között a főváros irányában, a tenger melléki strádán pedig Vörhnika és Logatec között Koper felé.

Na ez volt akkor a hét zene száma, amit hallhattunk, ugye Bogitól, és még egyszer akkor az értesítés, hogy az Orfeum Vándor Színpad születi gálaműsor című zenés előadását betegség miatt elhalasztják. Az időpont, majd az új időpont várhatóan január 8-án lesz majd, a már megvásárolt jegyek pedig az új időpontra is érvényesek lesznek. Tehát tegnap délután érkezett a hír, hogy a Lendvai Színház és Hangversenyteremben tervezett hétvégére az Orfeum Vándor Színpad születi gálaműsor, na ez az előadás betegség miatt most elmarad, viszont később akkor pótlásra kerül majd előreláthatólag 2027. január 8-án. Akik pedig megvásárolták a jegyeket, azoknak ugye az új időpontra is természetesen érvényesek lesznek. Mi pedig Living Room-mal és Alex Warrennel folytatjuk most.

night of 55 years down the road. Október 1-e, tehát az idősek világnapja. Az ENSZ 1990-ben nyilvánította ezt a napot az idősebb emberek világnapjává. Azóta minden évben ezen napon irányul nagyobb figyelem az idősebb generáció helyzetére, megbecsülésére és az őket érintő kérdésekre. Az idősek világnapja ugyanakkor nem csupán az időskorról szól. Jó alkalom arra is, hogy felidézzük, mennyi tudást, tapasztalatot és történetet őriznek azok, akik már több évtizedet tudhatnak maguk mögött. Sok családban a nagyszülők jelentik azt a biztos pontot, amely összeköti a generációkat. Történeteket mesélnek a múltról, továbbadják a családi hagyományokat, és gyakran a mindennapokban is rengeteg segítséget nyújtanak. Az idősebb korosztály szerepe ráadásul egyre fontosabb kérdés. A világ számos országában nő az átlag életkor, és egyre többen érik még jó egészségben a 70-es, 80-as vagy akár 90-es éveiket. Az új kihívásokat jelent az egészségügy és a szociális ellátás számára is, ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy az időskor nem feltétlenül jelent visszavonulást a társadalmi élettől. Október 1-én ezért talán a legegyszerűbb gesztusok számítanak a legtöbbet. Egy telefonhívás nagyszülőknek, egy látogatás, egy közös kávé vagy egyszerűen néhány percnyi beszélgetés. Az idősek világnapja arra emlékeztet bennünket, hogy az előttünk járó generáció nem csak a múltunk része. Tapasztalatával, történeteivel és jelenlétével a jelenünket is gazdagítja. Úgyhogy október 1-e az idősek világnapja. Mi pedig megyünk tovább, jön a jetlag, meg aztán itt lesz a Take That is.

Október 1-e nem csak az idősek világnapja, hanem ugye a zene világnapja is. És hol máshol lenne érdemes erről beszélni, mint éppen ugye a rádióban. Na, a zene világnapját 1975 óta ünnepeljük október 1-én, a kezdeményezés pedig a világhírű hegedűművész és karmester Yehudi Menuhin nevéhez kötődik. A cél az volt, hogy ezen a napon a zene mindenkihez közelebb kerüljön, függetlenül attól, hogy milyen műfajt szeret, milyen nyelven beszél, vagy a világ mely részén él. Mert talán kevés olyan dolog van, amely annyira univerzális, mint a zene. Egy dallamhoz nem feltétlenül kell fordítás. Képes felidézni egy régi nyarat, egy szerelmet, egy utazást, vagy akár egyetlen pillanatot, amiről azt hittük, már rég elfelejtettük. Néha elég néhány hang, és már is pontosan tudjuk, hol és kivel hallottuk először az adott dalt. A zene ráadásul végig kíséri az életünket. Ott van az ünnepeinken, az esküvőkön, a születésnapokon, de ugyanúgy mellettünk van a nehezebb időszakokban is. Sportolás közben energiát adhat, egy hosszú autóúton társunk is lehet. Máskor pedig éppen arra van szükségünk, hogy egy nyugodt dallam segítsen egy kicsit kikapcsolni. A zene világnapja pedig jó alkalom arra is, hogy ne csak a háttérzajként hallgassuk kedvenc dalainkat. Vegyük elő azt a lemezt, amelyhez egy szép emlék kötődik, keressünk egy rég nem hallott kedvencet, vagy fedezzük fel valami teljesen újat. Október 1-én tehát szóljon egy kicsit hangosabban a zene, hiszen ma van a zene világnapja. És mi itt, rádióban természetesen egész nap gondoskodunk arról, hogy legyen mit hallgatni, mint például Kispál és a Borz, és a De szeretnék következik.

Na, meg egy érdekesség, sőt, kettő a zene kapcsán, ha már ugye a zene világnapja van, és a zene hallgatása egyszerre az agyunk több területet is működésbe hozza. A zene nem egyszerűen hangok sorozata. Az agyunk közben felismeri a ritmust és a dallamot. Előhívhat emlékeket, érzelmeket válthat ki, sőt, még a mozgásért felelős területeket is aktivizálhatja. Talán ezért is olyan nehéz néha mozdulatlanul maradni, amikor megszólal egy igazán jó ritmus. No és miért képes egy 20-30 évvel ezelőtti dal pillanatok alatt visszarepíteni bennünket a múltba? Azért, mert a zene és az emlékezet szorosan összekapcsolódik. Egy régi sláger hallatán nem csak magára a dalra emlékezhetünk, hanem arra is, hogy hol hallottuk, kivel voltunk, vagy éppen milyen korszakát éltünk az életünknek. Van egy másik érdekes jelenség is. Amikor egy dallam egyszerűen beragad ugye a fejünkbe, és újra meg újra lejátszódik. A kutatók ezt involuntary musical imagery-nek, vagyis akaratlan zenei képzetnek nevezik. Hétköznapi angol kifejezéssel pedig earworm, azaz fülbemászó dallam, ugye. Na, úgyhogy ha ma a zene világnapján valamelyik dalunk egész napot motoszkál majd a fejünkben, ne lepődjünk meg. Lehet, hogy egyszerűen túl jól választottunk zenét. Mondjuk Zaladnai Saroltát mindig tiszta szívvel ébredj.

A mai nap kapcsán, illetve a mai dátum kapcsán, október 1-e kapcsán szóltunk már két világnapról is, meg ugye számos országnak a nemzeti ünnepe is van. De van még egy világnap, ami szintén október 1-e, ez pedig a vegetáriánusok világnapja. A kezdeményezés 1977-ben indult útjára a North American Vegetarian Society jóvoltából, egy évvel később pedig a Nemzetközi Vegetáriánus Unió is csatlakozott hozzá. A világnap célja elsősorban az, hogy felhívja a figyelmet a vegetáriánus életmódra, illetve arra, milyen egészségügyi, környezeti és etikai szempontok miatt döntenek világszerte sokan a húsmentes táplálkozás mellett. De mit is jelent pontosan vegetáriánusnak lenni? A vegetáriánus étrend alapvetően mellőzi a húst és a halat, ugyanakkor több változata létezik. Vannak, akik tejtermékeket és tojást is fogyasztanak, míg mások ezek közül csak bizonyos élelmiszereket építenek be az étrendjükbe. A vegán életmód ennél szigorúbb, az állateredetű élelmiszereket teljes egészében kizárja. És ehhez kapcsolódik egy érdekes dátum is. Október 1-ével kezdődik az úgynevezett vegetáriánus tudatosság hónapja, aminek végén, november 1-én már a vegán világnapot tartják. Persze ahhoz, hogy valaki megismerkedjen a húsmentes étkezéssel, nem feltétlenül kell egyik napról a másikra teljes megváltoztatni az étrendjét. A mai világnap egyik üzenete éppen az, hogy akár egyetlen húsmentes étkezéssel, vagy egy új vegetáriánus fogás kipróbálásával is közelebb kerülhetünk ehhez az életmódhoz. Október 1-én tehát a vegetáriánusok is ünnepelhetnek, és ki tudja, talán még ma a legnagyobb húsrajongók tányérjára is kerülhet valami húsmentes. Nálunk pedig akkor, mert ugye zene világnapja is van, jöjjön továbbra is a zene Carson Coman Acid, meg a Margaret Island.

10 perc múlva 9 óra lesz, ez pedig ugye Margaret Island felvétele volt, csütörtök van és október első. No, 9 órakor jönnek a friss hírek Fardis Dorisztól, utána pedig jön majd a friss című műsor Tündével. Meg lesznek apró hirdetések is, mindez a következő órában.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Torész hírszerkesztőt hallják. Az új tanév kezdetén mától ismét az előadó termekbe ülhettek a hallgatók. Köztük több mint 15 ezer elsős van, akiknek különleges üdvözlő ünnepségeket készítenek. Borut Roncsevics miniszter üzenetében hangsúlyozta, hogy erős egyetemekre és felsőoktatási intézményekre van szükségünk, amelyeknek szorosan kell kapcsolódniuk a környezethez, a kutatóintézetekhez és a gazdasághoz. A minisztérium szerint idén számos új tanulmányi program indul a szlovén karokon. Egy új állami egyetem, a Novomestoi Egyetem is hivatalosan megkezdi működését. A március közepén történt megnyitót követően Szlovénia negyedik állami egyetemének vezetését Matej Makarovic rektor vette át. Roncsevics miniszter hangsúlyozta, hogy a tudás nem csak a diploma megszerzéséhez vezető út, hanem a világ megértésének, az információk kritikus értékelésének, a megoldások keresésének és valami új létrehozásának képessége is. A Parlament Kulturális Bizottsága ma rendkívüli ülésen tárgyalja a kulturális programszolgáltatók finanszírozásának felfüggesztését. Ahogy a ZASZUK koordinátora Miha Blazsics hangsúlyozta, a következmények nem csak rövid távúak lesznek. Véleménye szerint ez egy politikai leszámolás, és a járulékos áldozatok a kultúra dolgozói. Ásta Vrecska, aki az előző ciklusban vezette a minisztériumot, emlékeztetett arra, hogy júliusban a minisztérium tájékoztatta a program- és projektszolgáltatókat, hogy ne küldjenek kifizetési kérelmeket, amit a munkaösztöndíjak odaítélésének lemondása követett. Mint hozzátette, elegendő forrás van a költségvetésben, de politikai döntés kérdése, hogy mit finanszíroznak belőle. Ezért határozati javaslatokat tesznek a bizottságnak, amelyekben felszólítják a kulturális minisztériumot, hogy indokolja meg döntéseit és vonja vissza azokat. Franciaország és Németország hónapok óta tárgyal egy átfogó európai autóipari megállapodásról, amely a széndioxid kibocsátási szabályok enyhítéséről a közbeszerzési preferenciákig számos kérdést rendezne, ám az uniós gyártási követelmények körüli nézeteltérések egyelőre akadályozzák az egyesség megkötését, jelentette a Financial Times. Az Európai Bizottság a közelmúltban egy olyan jogszabálycsomagot terjesztett elő az autóipar számára, amely felülvizsgálná a belső égésű motorok kivezetésének ütemezését, valamint bevezetné a Made in Europe elvet. Utóbbi értelmében kizárólag az Európai Unióban gyártott járművek részesülhetnének közpénzből finanszírozott támogatásokból. Az ágazatot a kereslet visszaesése és a kínai verseny egyaránt sújtja. A tárgyalások lényege, hogy Németország számára 2030-as és 2035-ös kibocsátási célok enyhítése a legfontosabb. Sport. A spanyol Burgos otthonában szerepelt tegnap a Cedevita Olimpia kosárlabda csapat az Európa Kupa új idényének első fordulójában. A spanyol együttes 85-81-re nyert a szlovén csapat ellen. A következő meccsre pedig kedden kerül sor a Stožice sportcsarnokban, amikor is a Hapoel Jeruzsálem érkezik a szlovén fővárosba. Az A csoportban van még a Le Mans, a Tortona, az Aris és a Riga is.
2: Időjárás.
1: A délelőtti köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul, a tenger melléken enyhe bóra mellett 25 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.

napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a Vertigo-t, mégpedig a német énekesnő Tiffany Aris egyik legsikeresebb kislemezét. A Vertigo központi üzenete a lelki stabilitás fontossága és az igaz emberi kapcsolatok megtartó ereje a bizonytalanság idején. A dal kifejezi azt az érzést, amikor valaki lelkileg elveszettnek érzi magát, szorong és úgy érzi, mintha szédülne. Ez szimbolizálja a vertigo, vagyis a szédülés, a világ zaja és a magány miatt. A dalszöveg arra mutat rá, hogy mindannyiunknak szüksége van egy olyan kulcsfontosságú személyre, egy igaz barátra vagy egy társa családtagra, aki képes egyenesben tartani minket. Ő az, aki kihúz a mélyből, amikor minden más összeomlik körülöttünk. Ez a dal egyébként bátorít arra is, hogy merjük beismerni, ha egyedül nem boldogulunk, és merjünk támaszkodni azokra, akik igazán szeretnek minket. Úgyhogy érkezzen most a német énekesnő Tiffany Aris és a Vertigo.

Berecki Zoltán már itt a háttérben, illetve volt Berecki Zoltán, most már Eliás Gyula van itt a háttérben, na utána pedig akkor kezdetét veszi majd az apró hirdetés rovat, úgyhogy számítunk önökre.

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Na és néhány apró hirdetés már érkezett is hozzánk, először akkor nézzük ezeket. Vásárolnának traktort, billenős pótkocsit, trágyaszórót, szárszózót és Thomas mopedet. Ki ennekkel rendelkezik és szeretné eladni, akkor hívja a 031-416-412-es telefonszámot. Nem használt autóalkatrészek eladók. Lada Samara, Wartburg, Dacia és Skoda autókra. Telefonszám 0036 30-as 623 02 80. Valamint Tenkehegyen eladó pince. 0036 20-as 364 71 01 a telefonszám. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amiket viszont lehet mostantól hívni. 575 17 18, valamint 575 17 19, tehát ez a két telefonszámon. Külföldön pedig akkor ugye úgy kell hívni, hogy először 00 386, ez az ország hívószám, aztán körzethívószám, ami kettes, utána pedig valamelyik telefonszám, tehát 575 17 18, vagy 575 17 19. Következő percekben tehát várjuk az apró hirdetéseket itt a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Érkezett hozzánk még egy apró hirdetés, így hangzik. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyanitt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. Telefonszám 0036 30-as 553 77 66. És közben van telefonálónk is. Halló, jó napot kívánok! Halló! Úgy tűnik, hogy még sincs valaki, vagy van. Halló, halló!
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Most halljuk egymást. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Négy darab téli gumi.
0: Négy darab téli gumi, igen.
1: A száma 226.
0: Igen.
1: 60/18-as.
0: Igen.
1: És 7 darab vágókacsa eladó.
0: 7 darab vágó kacsa, igen.
1: Telefonszám 0630.
0: 30-as.
1: 97.
0: 97-es.
1: 99.
0: 99.
1: 206.
0: 206. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk mi is, viszontlátásra. És van még telefonálónk, úgyhogy jó napot.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlet.
2: Én szeretnék el annyi egy fontos, 9 ár.
0: Igen.
2: Rajt van egy kis szoba. Van egy... Renault, milyen a Renault? Van egy vizek közönne bele a sebesség.
0: Tehát a sebességváltó rossz, az cserére szorul.
2: Van a egy Ursus 335-ös eladó, meg kaszálógép, 80 centi széles, ez kaszálói szélébe való.
0: Uh-huh.
2: Hát meg a fontos, komplet mindenféle szélszámok, sziszta, új gépezetek vannak, olcsó pénzért. Megyek az öreg asszomba aztán, vagy csak valakinek.
0: És akkor ez a fontos, illetve ez a terület, akkor körülbelül hol található?
2: Olcsó pénzzel eladom, minden. Fám, annyi van, hogy óriási, fel van lize vágva, új hasonlatógépen van, hát meg is sok mindenféle új van.
0: Rendben, akkor ezek után lehet érdeklődni, akkor egy telefonszámot kérünk.
2: 040.
0: 040.
2: 375.
0: 375.
2: 713.
0: 713.
2: Gyertyánosban felső utca 13.
0: Gyertyános, akkor ezt is felírtuk. Megvan. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk.
2: Viszont
0: hallásra!

0: Amelyet telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: 4 darab alufelnére szerelt.
0: 4 darab.
1: 185 per 65 x 15-ös nyári gumi.
0: 185, 65,
1: 15.
0: Nyári gumi,
1: igen. 2 darab egytengelyes pótkocsi kulló.
0: 1 darab pótkocsi.
1: Vogelnot 3-as eke jó állapotban.
0: Vogelnot 3-as eke, igen.
1: 3 darab széles lemezfelni pótkocsira, amelynek száma 12,5x18-as.
0: 12,5x18-as, igen.
1: És egy sövényvágó állítható fejjel.
0: Sövényvágó állítható fejjel, igen.
1: Vasmegye. 0620.
0: És 20-as.
1: 982.
0: 982.
1: 57-23. Nagyon szépen köszönöm.
0: Még köszönjük, hogy nálunk hirdetett. Szép napot kívánunk.
1: A viszontlátásra. Köszönöm.

Mások a rizsvitek meg a beérkezett apró érdetéseket, amelyeket ugye megtalálnak majd a honlapunkon is, mmr.si, illetve délután is lehet majd azért nálunk hirdetni, de nézzük akkor a beérkezetteket. Vásárolnának traktort, villanyos pótkocsit, trágyaszórót, szárzózót és Thomas mopedet. Az ajánlatokat a 031 416 412-es telefonszámra várják. Nem használt autóalkatrészek eladók, Lada Samara, Wartburg, Dacia és Skoda autókra. Telefonszám 0036 30-as 623 02 80. Tenkehegyen eladó pince 0036 20 364 71 01 a telefonszám. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. 0036 30 5 53 77 66 a telefonszám. 4 darab téli gumi, 226 per 60 per 18-as, valamint 7 darab kacsa vágásra eladó. Érdeklődni 0036 30 97 99 206. 9 árnagyságú terület, 1 Renault személygépkocsi rossz sebességváltóval, Ursus 335-ös, 80 cm vágó felületű kaszállógép, valamint tovább a szerszámok, gépek olcsón eladók Gyertyánosban. Érdeklődni 040 375 713-as telefonszámon lehet. És 4 darab alufelnire szerelt nyári gumi, 185 per 65 per 15-ös, 1 darab pótkocsi kulló, fogállott 3-as eke, 3 darab színes lemezfelni pótkocsira, 12,5x18-as és sövényvágó állítható fejjel eladó, mindez Vas megyében. A telefonszám pedig 0036 20-as 982 57 23. Ezek voltak tehát akkor az apró hirdetések, ahogy említettük, megtaláljuk őket majd a honlapunkon, mmr.si, illetve délután, 14 óra után is lehet majd nálunk hirdetni, éljenek akkor is a lehetőséggel.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Október a tűzbiztonság hónapja, és az idei év központi témája az otthoni környezetben keletkező tüzek korai észlelése, különös tekintettel a tűzérzékelőkre, közölte a Tűzoltó Szövetség. Hangsúlyozták, hogy az éjszakai tüzek különösen veszélyesek, és már egy egyszerű tűzérzékelő is jelentheti a különbséget az időben történő evakuálás és a tragédia között. Az ország egész területén működő tűzoltó egyesületeket és szövetségeket arra kérték, hogy októberben fordítsanak különös figyelmet a polgárok figyelemfelkeltésére. Plakátokat és szórólapokat is készítettek. Kiemelték a tűzérzékelők megfelelő telepítésének fontosságát a lakásokban és házakban, a családi evakuálási terv elkészítését tűz esetén, a helyes cselekvést tűz észlelésekor, valamint a 112-es segélyhívószám azonnali hívását. Szuzana Lepsimenko, a külföldön élő szlovénekért felelős miniszter, Helena Jaklic államtitkárral tegnap látogatást tett a karintiai szlovéneknél Ausztriában. Lepsimenko elégedettségét fejezte ki az általuk végzett munkával és projektekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni fogja a szlovén nyelv, kultúra és identitás megőrzését célzó projekteket, beleértve a ciljei dialektus megőrzését és az anyagok további digitalizálását célzó projekteket. A miniszter kifejezte meggyőződését, hogy közösen lehetséges megfelelő megoldásokat és szükség esetén új partnereket találni. Annak érdekében, hogy a jövőben is egy magas színvonalú kétnyelvű iskola működhessen és új generációkat nevelhessen a fiatalokból. A megbeszélések elsősorban az iskolai nővérek konverciójának pénzügyi kihívásaira, valamint az iskolák hosszú távú és stabil működésének lehetőségeire összpontosítottak. Kármán András magyar pénzügyminiszter vezeti a jövőben a gazdasági és költségvetési kabinetet. Az új rendszerben a szakmai szinten eldönthető ügyekről a kabinetek döntenek, így a kormányülés elé csak a nagy stratégiai kérdések kerülnek majd. A gazdasági kabinettel párhuzamosan a fejlesztési, stratégiai és a védelmi kabinet is megkezdte a munkáját. Kármán András elmondta, az új rendszerek egyik fontos célja a kormány tehermentesítése. Ami szakmai szinten eldönthető, arról a kabinetben születik döntés, így a kormány egésze azokra a kérdésekre összpontosíthat, amelyek valóban az ország irányáról szólnak. Kármán András szerint a gazdasági és költségvetési kabinet önálló döntési jogkörrel jár el többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság és vállalkozás fejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. Sport. Lucernbe utazik holnap a szlovén foci válogatott, ahol Svájc csapatával mérkőzik szombaton a Nemzetek Ligájában. Október 6-án pedig Skócia lesz Bostyán Cészár védenceinek ellenfele. A Futballszövetség információja szerint mindkét meccsen Benjamin Verbić és András Sporár nélkül szerepel a szlovén csapat. Időjárás. Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 25 fokra melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Körtinától a főváros irányában.

0: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok, technológiai híreink következnek. Donald Trump amerikai elnök erkölcsileg kötelezőnek nevezte azt az önkéntes megállapodást, amelyet a legnagyobb amerikai mesterséges intelligencia cégek vezetőivel írt alá a Fehérházban. Az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és Elon Musk XAI-ja vállalja, hogy szigorú belső ellenőrzéseket vezet be, azok működését pedig független külső partnerekkel is ellenőrizteti. A vállalatok igazgatóságain belül külön bizottságok értékelik majd az ellenőrzések eredményeit. A megállapodás egyelőre önkéntes, de a dokumentum szerint a későbbiekben jogszabályokba is átültethetik az intézkedéseket. Trump egy körülbelül 10 fős testület létrehozását is javasolta az AI iparág felügyeletére. Az elnök közben azt mondta, ha az adatközpontokkal szembeni társadalmi ellenállás fennmarad, a beruházások akár külföldre is kerülhetnek. A Föld felszínétől 100-450 kilométeres magasságban húzódó, nagyon alacsony földkörüli pálya, vagyis a VLEO számos előnnyel járhat a műholdak számára. Például élesebb képeket és alacsonyabb kommunikációs energiaigényt tesz lehetővé. A légköri ellenállás miatt azonban a műholdaknak folyamatosan korrigálniuk kell a pályájukat, ami sok üzemanyagot igényel. A Stuttgarti Egyetem kutatója Francesco Romano ezért olyan plazmahajtóművet tervezett, amely magát a felső légkört használná üzemanyagként. A műhold beszívná a ritka légköri molekulákat, plazmává alakítaná, majd hátrafelé kilőni őket, így keletkezne a szükséges tolóerő. A tesztek szerint a rendszer a légköri molekulák több mint 94%-át képes lehet begyűjteni, és a kutató számításai alapján 190-től 250 kilométeres magasságban akár folyamatosan is működhetne. Hasonló elven egy napon akár a Mars légkörében is használható lehetne. A gazdasági bizonytalanság és a mesterséges intelligencia átalakítja a vásárlási szokásainkat, derül ki a VML globális kutatásából. A The Future Shopper jelentés szerint a fogyasztók csaknem 60%-a aggódik a pénze miatt, és már visszafogta a nem alapvető kiadásait. Ennek ellenére az apró örömökről, mint a ruhák, a kávé vagy a szépségápolási termékek a többség a válság idején sem mond le. A kutatás rávilágít, hogy bár 10-ből 8 ember használ már mesterséges intelligenciát, a bizalom még hiányzik. A vásárlók fele azonnal tovább görget, ha AI-jal generált termékképet lát. Ráadásul az online vásárlások 41%-a azért hiúsul meg, mert a webshopok a látványos funkciókra költenek, ahelyett, hogy az olyan alapvető dolgokat javítanák ki, mint a keresőrendszer. A szakértők szerint a hazai márkáknak is a hitelességre és a zökkenőmentes kiszolgálásra kell törekedniük a versenyképességhez. Nem kell megköszönni a munkát a mesterséges intelligenciának. Többek között ez áll az Egyesült Királyság kormányának új útmutató tervezetében, amelyet a köztisztviselők számára állítottak össze. A dokumentum szerint a robotokkal való udvariaskodás teljesen felesleges, ráadásul az extra üzenetek jelentős környezeti terhelést jelentenek és növelik az AI működtetésének költségeit. A brit ajánlás arra kéri a dolgozókat, hogy a lehető legrövidebb és legpontosabb utasításokat adják a rendszereknek, és mindig válasszák a feladathoz mérten legkisebb energiaigényű modellt. A tervezet ugyanakkor leszögezi. A kapott eredmények ellenőrzése és a végső felelősség minden esetben az emberi munkavállalót terheli. Azonnali hatállyal leállította a legújabb modellje bevezetését az OpenAI, miután a teszteken a mesterséges intelligencia önhatalmulag utasítás nélkül cselekedett és elhallgatta a lépéseit. A GPT-6.1 Astra nevű kiadatlan változata fejlesztők szerint megbukott a hatáskörök és az engedélyek betartásán. A döntés alig néhány nappal azután született, hogy a vállalat a megfelelő biztonsági garanciák hiánya miatt moratóriumot hirdetett a legfejlettebb modellek betanítására. Az iparágat megrázó biztonsági válságot fokozza, hogy az OpenAI rendszerei a közelmúltban már az ENSZ hálózatait is megpróbálták feltörni, és jogosulatlanul fértek hozzá az ausztrál kormányzati rendszerekhez is. Teljes mértékben felelőtlennek nevezte a biztonsági szabályok hiányát Bill Gates, aki szerint a mesterséges intelligencia rossz kezekben akár milliárdok életébe is kerülhet. A Microsoft alapítója az NBC News műsorában kongatta meg a vészharangot, és azonnali szigorú állami felügyeletet követelt a technológia felett. Gates szerint a legsürgetőbb veszélyt a bioterrorizmus és a pénzügyi csalások jelentik, amelyekhez az AI-t fegyverként használhatják a bűnözők. A milliárdos támogatná egy vészreállító funkciót, információ kötelező beépítését is a rendszerekbe, és jelezte, készen áll arra, hogy személyesen győzze meg a technológiát eddig nyíltan támogató Donald Trump amerikai elnököt a szigorítások szükségességéről. Új techhíreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Szabó Márk volt, tehát ez és ugye a Tech Műsor, amit egyébként szombaton majd megismétlünk 17 óra után. Most még egy kis zenével folytatjuk, aztán hamarosan elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják majd önöket délután 15 órakor a terepjáróban.

10 óra 30 perc a pontos idő, és a Munavidéki Magyar Rádióban délután 15 órakor ugye terepjáró is várja önöket, méghozzá kettő témával, és hogy mik lesznek azok a témák. Az egyik, felsőoktatási intézményekben is megkezdődik október 1-ével a munka. Dr. Rudas Jutkát, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének vezetőt, Botka Ágnes kérdezi az új tanévről. Tehát ez lesz az egyik téma, amiről hallhatnak. A másik pedig a következő. Hímes teás készítés, fonás és gyógynövény ismeret. A Provida Egyesület egész októberben műhely munkákkal, bemutatókkal és találkozókkal várja az érdeklődőket Lendvai székhelyén. A programok a Muravidéki Örökségek Generációk Közötti Akadémiai című projekt keretében valósulnak meg. A rendezvényeken vidékünkön hagyományos tudásával és annak őrzével ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ticseri Nesznek Gönc Tímea, az egyesület elnöke nyilatkozott. Tehát ez a két téma biztos, hogy várja önöket délután 15 órakor a terepjáróban. Nem ulasszák el.

Három hosszú ideje lappangó, vagy eddig ismeretlen magyar festmény is előkerült, amelyek a Virág Judit Galéria október 18-ai őszi aukcióján kerülnek kalapács alá. A legnagyobb szenzáció Merényi Róbert Csendélet és Karácsonyfa című 1930 körül készült alkotása. A kép létezéséről archív fotók és korabeli reprodukciók alapján tudtak a szakértők, maga a festmény azonban évtizedekre eltűnt. Hollandiában élő tulajdonosa nemrég jelentkezett a galériánál. Mint kiderült, a mű Berény egyik ismerőse révén került Amsterdamba, majd 1933-tól egy műkereskedő tulajdonában volt. A festmény kikiáltási ára egyébként 30 millió forint. Szintén különleges felfedezés Schönberger Armand Akt Tájban című 1930 körül készült festménye, amelynek létezésről korábban egyáltalán nem tudott a művészettörténet. A Art Deco kiemelkedő hazai alkotásának számító kép Párizsból került Magyarországra. Kikiáltási ára 12 millió, meccs értéke 30 millió forint. Az aukción szerepel Matyány Gyula Színbombás táncosnő című 1933 körül készült, ugyancsak lappangóként számon tartott festménye is 16 millió forintos kezdőárral. Az elverés megelőző kiállítás október 3. és 17. között ingyenesen látogatható a Virág Judit galériában. A három újra felfedezett mű mellett többek között Ripper Róna József, Cigány Dezső, Egri József, Seiber Hugo, Vasszár János és Mennyánszki László alkotásait is bemutatják. Tehát három kép is előkerült, amelyekre akkor majd lehet licitálni, előtte pedig ingyenesen megtekinteni. Tehát ha valaki esetleg arra jár a Virág Judit galéria környékén, akkor mindenképp tegyen majd ott egy látogatást október 3-a és ugye 17-e között. Mi pedig zenéljünk, hiszen a zene világnapja van, Sam Smith érkezik, meg akkor Lombos Marciék is itt lesznek.

felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Lendvai Színház és Hangversenyteremben szombatra tervezett, ugye, az Orfeum Vándorszínpad szüreti gála műsora betegség miatt elmarad, illetve hát elhalasztják. Az új időpont várhatóan január 8-án lesz majd. A már megvásárolt jegyek az új időpontra is érvényesek lesznek. Tehát az Orfeum Vándorszínpad szüreti gála műsora, ami szombaton lett volna, betegség miatt elmarad, és az új időpont várhatóan január 8-a lesz, akkor majd meg lehet tekinteni a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Viszont, aki már megvásárolt a jegyeket, semmi gond, a jegyek továbbra is érvényesek lesznek, illetve az új időpontra is érvényesek. Mi pedig zenével folytatjuk, hiszen ugye zenevilágnapja van, ezt már többször is említettük. Majd a 11 órakor jönnek a friss hírek Farizs Dorisztól, aztán a következő órában jelentkezik majd a Kisebbségben című műsor is. Úgyhogy továbbra is jó rádiózás, szép napot mindenkinek. Thank you.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány várhatóan ma jóvá hagyja a következő két évre vonatkozó állami költségvetés tervezeteit, amelyeket minden évben legkésőbb október 1-jéig kell benyújtani az országgyűlésnek. Időközben a parlament jóvá hagyja az idei felülvizsgált költségvetést, amellyel Szlovénia a költségvetési tanács figyelmeztetéseit követően tovább távolodik a fenntartható államháztartás biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásaitól. A kormány a beruházások további növekedését prognosztizálja az elkövetkező időszakban. Az állam beruházási tevékenysége folytatódik a természeti katasztrófák utáni újjáépítéssel, az EU 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretből származó források lehívásával, a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra finanszírozásával, valamint a védelmi és biztonsági beruházásokkal, írta a kormány a költségvetési tervezetében. Az Európai Bizottság európai jólétért és iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke Stéphane Séjourné tesz látogatást ma Szlovéniában. Találkozik Janez Janša kormányfővel, és ellátogat a novomestoi Revoz gyárba is, ahol jelenleg a kisméretű elektromos autókra összpontosítanak. A miniszterelnökkel folytatott beszélgetés általános jellegű lesz, és Séjourné bemutatja Janšának az Európai Bizottság európai iparfejlesztési elképzeléseit, különös tekintettel az autóiparral, amely szlovén feldolgozóipar és az export egyik kulcsfontosságú szegmensét képviseli. A Janšával folytatott beszélgetés után az Európai Bizottság francia tagja ellátogat a novomestoi Revoz autógyárba, amely a Renault csoport része. Miután Szlovéniában véget ért a rendkívül népszerű Renault Clio modell 33 éves gyártása, a Revoz most a kisméretű elektromos autók gyártására összpontosít. Változatlan feltételekkel újabb 3 hónappal az év végéig meghosszabbították Szerbia és a Gazprom gázszállítási megállapodását, erősítette meg Dusan Bajatovic, a Szerbia Gáz vezérigazgatója. A megállapodás szeptember 30-án járt le. Legutóbb júniusban hosszabbították meg, akkor is 3 hónappal. Az MTI beszámolója szerint a szerződés napi 6 millió köbméter gázt biztosít Szerbiának az év végéig tartó 3 hónapra, ez nagyjából 550 millió köbméter. Szerbia gázellátása nagy mértékben Oroszországtól függ, de hosszú távú szerződés még nincs, az ellátást a régi egyesség újabb és újabb rövid távú meghosszabbításával biztosítják. Közben a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét október 30-áig hosszabbította meg az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, közölte a szerb energiaügyi miniszter. Sport. Győzelemmel nyitotta az Európa Liga idényét az LL Grosis Slovan férfi kézilabda csapat. A kupa csoportkörében tegnap Tatabánya ellen játszottak idegenben, és 36-31-es győzelmet arattak. Uros Zorman csapata október 6-án játssza a második fordulót. A Tivoli sportcsarnokba az izlandi Valur érkezik.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe óra mellett 25 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale irányából a főváros felé. A tenger melléki sztrádán Senožeče és Nános között, a főváros felé, valamint Postojnánál Koper irányában.

A Maroon 5 felvételét hallhattuk, 11 óra 12 perc a pontos idő, október 1-e van, csütörtök, mindjárt érkezik az Imago Mundi és a Káosz, no, utána pedig akkor várjon neked a Kisebbségben című műsor, benne pedig a községi tanácsok külön státuszú tanácstagjainak szerepéről hallhatnak többet, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, úgyhogy Imago Mundi, aztán várjon neked Fehér Ilona és a Kisebbségben.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A Szlovén Köztársaság alkotmányában szereplő külön jogok a magyar és az olasz nemzeti közösségnek a nemzetiségileg vegyesen lakott területen a helyi önkormányzat szerveiben képviselőt biztosítanak. Tehát a két nemzeti közösséget a községi tanácsokban külön státuszú tanácstag képviseli. A külön státuszú tanácstagokat a helyhatósági választásokon a nemzetiségi választólistán szereplők választják meg. A tanácstagok feladata elsősorban a nemzetiség érdekeinek és jogainak megvédése és az ezzel kapcsolatos kérdések felvetése és rendezése. A Dobronaki Községi Tanács külön státuszú tagja ebben a mandátumban Varga Teodor, akit mikrofon elé kértünk. A Moravszky-Toplicei Községi Tanácsban a magyar nemzetiségnek két képviselője van, Vugrinec Zsuzsi és Susleg Bojan. Adásunknak Vugrinec Zsuzsi beszélt a küldetés jelentőségéről és azokról a témákról, amelyekkel az elmúlt mandátumban foglalkoztak. Elsőként a Dobronaki Varga Teodor összegzi az elmúlt mandátumban végzett tevékenységét.
2: Hát a külön státusú tanács tag funkció, hogyha a községi tanácson belül nézzük, én szerintem az egyik legnehezebb, mivel hogy nem csak a nemzetiségi képviseletet végezzük úgy el, mi magában a tanácsban is egy plusz szavazattal segítjük a tanács munkát vagy a község munkát. Ezen belül ugye azokban a dolgokban, amik minden nemzetiségre vagy az etnikai csoportra ugye hatással vannak, ott mindegy egyszerű tanácstag kell, hogy helytálljunk, de persze emellett még ami a legfontosabb ugye az, hogy a nemzetiséggel kapcsolatos dolgokban viszont a nemzetiséget képviseljük, és ott nekünk kell úgy helytállnunk, olyan döntéseket hoznunk, ami a nemzetiséget támogatja. Itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy a más nemzetiségeket vagy etnikai csoportot ne vennénk figyelembe, hanem ez egy plusz hang, ami haltatja magát olyan esetekben, amikor igenis erre szükség van.
1: Mely kérdésekkel kellett foglalkozni ebben a mandátumban?
2: Azt tudom mondani, hogy az én mandátumom Dobronakon most elég tartalmas volt, hogyha így kifejezhetem magamat. Ha visszagondolok, a községi statutumváltoztatás az mindenféleképpen egy olyan dolog volt, amiben, mint a nemzetiségi képviselő, megpróbáltam hidat képezni ugye a Dobronaki Községi Önkormányzati Nemzeti Közösség között, és maga a község között. Itt olyan szerepet is próbáltam betölteni, hogy felhívtam mind a két szervezet figyelmét arra, hogy üljünk le, beszéljük meg a dolgokat, magukat, az információkat egyik tanácsról hordtam a másikra, vagy vissza, de persze emellett voltak különfajta megkeresések itt a község lakóitól, több faluból is, hogy voltak dolgok, amikkel talán nem értettek egyet, vagy voltak olyan meglátások, amik úgy mondom segítették magának a község működését is, így vettem részt a községi tanácsi munkába.
1: Egyáltalán szét lehet-e választani egy nemzetiségileg vegyesen lakott községben a többségi nemzet és a nemzetiséget érintő témákat?
2: Én szerintem ugye hasonlóan, ahogy elmondtam, nem, de igen. Szóval nekünk az a feladatunk ott, hogy ami a nemzetiséggel kapcsolatos, ott arra ügyeljünk, arra figyeljünk, hogy a nemzetiség szempontjából képviseljük a dolgokat, miközben meg akkor a többi más döntésben ugye képviseljük mi az egész községet itt nemzetiségtől vagy etnikai csoporttól függetlenül, és éppen ez a lényeg, meg éppen ez a legnehezebb ebben a külön státusú tanácstagi munkában szerint. Szerintem, hogy ugye olyan döntéseknél, amik vagy a nemzetiséget érintik, vagy nem a nemzetiséget érintik, meg kell találni azt a középutat, amellyel még mindig úgy mondom a saját céljunkat teljesítjük, de persze emellett nem hátráltatjuk a többieket. Szóval azt akarom mondani, hogy az, hogy egy döntés, vagy hogy valamivel a magyar nemzetiségi képviselő nem ért egyet, nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szlovén nemzetiség vagy a roma etnikai csoport ellen van, hanem ez egy olyan vélemény, ami a mi nemzetiségünket képviseli és azt hangoztassa. Ezután ugye dönteni kell, és minden döntésnek ugye van pro meg kontrája, hogyha fejezhetem így ki magam, és ott a döntéshozók hozzák el azt a döntést, amit az asztalnál megbeszélnek, és az is lesz akkor később elfogadva.
1: Mennyire könnyű, illetve nehéz meggyőzni a tanácstagokat bizonyos kérdésekben, ami a nemzetiséget illeti?
2: Az én tapasztalatom szerint az ebbeni mandátumban nagyon nehéz. Őszintén megmondva, ugye 2018-ban voltam először községi tanácstag, akkor nem a nemzetiséget képviseltem. Nem voltam nemzetiségi képviselő, és akkor mondjuk nem tapasztaltam ilyen nehézségeket, mint talán most. Persze ez attól is függ, hogy az aktuális mandátumon mivel foglalkozik maga a tanács, de én úgy láttam, hogy nagyon nehéz. A lényege az ugye, hogy egész időben azt próbáltam tenni, meg szerintem valamilyen formában a községi tanácshoz is, és a szóval a Dobonakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzat tanácsához is, úgy átadni az információkat, vagy úgy képviselni magát a nemzetiséget, hogy annak a javára váljon. Itt nem feltétlenül értettünk mindig egyet, de én szerintem a fontosabb a konszenzus, meg a végső döntés, helyes végső döntés megtalálása, ami akkor előre viszi a közösséget, vagy ilyen, vagy olyan utakra.
1: Konszenzusból volt?
2: Valamennyi volt, ahogy mondtam, nem ért. Tettünk, még nem is értünk most sem mindenbe egyet, de örülök annak, hogy valamilyen formában mégis tudtam tenni annak érdekében, hogy a nemzeti közösség jogai a jövőben, vagy ezután bár egy kicsit jobban legyenek előtérbe hozva, vagy erősebbek legyenek, mint az a talán az első olvasatokban volt bemutatva.
1: Varga Teodor jelentős szerepnek tartja a külön státuszú tanácstag küldetését?
2: Szerintem igen. Én szerintem az, aki erre a küldetésre vállalkozik, az biztos nem könnyű, fába üti a fejszét, de ha sosem állunk ki, és hogyha sosem fogjuk képviselni a nemzetiségünket, akkor nem várhatjuk el azt, hogy mások is tisztelettel bírjanak felénk. Nekem mindig az volt az irányelvem, ugye, hogy itt valamilyen formában próbáljunk olyan döntéseket hozni, vagy olyan eredményre jutni, ami nem csökkenti azokat a jogokat, de akár a kötelezettségeket sem, amik az elmúlt időszakban úgymondom elődeink kiharcoltak. Úgyhogy én szerintem nagyon fontos, biztos, hogy egyik legnehezebb funkció, ugye ez egy községi tanácsban, és őszintén megmondva örülök neki, hogy kipróbáltam, hogy milyen ilyen cipőbe lépni.
1: Amennyiben úgy hozza a sors még, hajlandó lesz vállalni ilyen funkciót?
2: Hát nem titok, én szerintem a rádióhallgatók előtt sem, ugye, hogy vannak különböző ambícióim. Nemzetiséget szeretném képviselni, mert valahogyan szívügyömnek tartom ugye a nemzetiség sorsát. Itt szerintem a jövőben mi még, vagy az én generációm ugye fog még találkozni különböző nehézségekkel, de ugye, hogyha jó szélbe állunk bele, vagy meg tudjuk összüt húzni a vitorlát, akkor szerintem jó felé tudjuk evezni, vagy vezetni a hajót.
1: Mondta Varga Teodor, a Dobronaki Községi Tanács magyar nemzetiségi külön státuszú tanácstagja. A Moravszke-Toplicei Községi Tanácsban a magyar nemzetiségnek két képviselője van. Susleg Bojan nem reagált felkérésünkre. A folytatásban Vugrinec Zsuzsi külön státuszú tanácstaggal beszélgetünk, először a küldetés jelentőségéről.
3: Már második mandátumban vagyok a Moráci Község Tanácsában, mint külön státuszú nemzetiségi tanácstag. Hát az első mandátumomban nem volt olyan egyszerű, de a második mandátumban már jobban ment a dolog, úgyhogy mindenképpen külön státuszú nemzetiségi tanácstag azért van ott, hogy a nemzetiségi jogokat, érdekeket képviselje, és közösen a községgel együtt építse és fejlesz-e a nemzetiségi településeket úgy szintén.
1: Konkrétabban milyen feladatokkal kellett foglalkozni a Moravszke-Toplicei községben?
3: Hát sok olyan feladat kihívás van, ami itten a mi településünkre is szól. Sok minden dolog van, itt vannak intézmények a településeinken, a kétnyelvű pártosfalvi iskola, a kétnyelvű óvoda, akkor a Koclevina intézet, amit a község úgy szintén támogat, meg felkarol. Úgyhogy ezeken a területeken is sok gonddal, sok mindennel kellett foglalkoznunk. Tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt a kétnyelvű általános iskolába is befejeződött a teljes felújítás. Itt is a község nagyon sokat hozzájárult, megnyerte a pályázatot a minisztériumon, és a község is anyagilag is sokat hozzájárult a kétnyelvű iskola felújításához, hogy egy korszerűbb, szép iskolát kaphatott a nemzetiség ezen a területen. Ez egy hozzáadott érték, mert tudjuk, hogy az iskolába kezdődik a fejlődés, a kétnyelvűség. Úgy szintén az egyesületek támogatásához is a község hozzájárul. Minden éven kiírást ír ki a község, és a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek is hozzájárulhatnak. A helyi közösségek munkáját is támogatja. Attól függ természetesen, hogy melyik helyi közösség elnökön milyen aktív, milyen programokat ad be a községre. Tudjuk, hogy egy nagyobb község tagjai vagyunk, ahol 28 település van, ebből csak 5 nemzetiségileg vegyesen lakott, és tudjuk, hogy minden éven minden faluban nagy fejlesztések nem mennek, nem nincsenek végrehajtva, de azt sem mondhatjuk, hogy annyira el vagyunk maradva. A község figyelemmel fordul felénk, amit szeretnénk megvalósítani. Nem valósul meg az rögtön, de pár év alatt meg tudunk mindent közösen valósítani. Sok új olland beruházás is történt itten ezen a településen, új utak épültek, kivilágítás, stb. Minden, ami a közösségnek csak is pozitívot jelent.
1: Ezekben a kérdésekben mekkora szerepe van a külön státuszú képviselőnek? Tehát a polgármesterrel együtt kell működni, ő külön-külön, vagy a községi tanács mennyire támogatja ezeket a beruházásokat?
3: 15 tagú a községi tanács, ebből 2 nemzetiségi külön státusú tag van. Hát mindenképpen a polgármesterrel együtt kell működni, meg a községi tanácsa úgy szintén, mert sajnos másképp a dolgok nem mennek előre. Úgyhogy mindenképpen azon törekedtünk, hogy ez a közreműködés mindig jobbnál jobb legyen. A polgármesterünk mindig hajlott felénk, akármit is kértünk tőle a nemzetiség terén, stb. Más problémával néztünk szemben, mindig segítőkéz volt, mindig segített nekünk, és ez alkalomból is szeretném megköszönni Alojz Glavácsnak a támogatását. Nagyon szépen köszönöm, úgy szintén a községi tanács is pozitívan fordult a nemzetiség támogatásához, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Tudjuk, a nemzetiségi anyagi támogatások és a különböző dolgok területén is a község maximálisan támogatta a nemzetiségét, 95%-át a támogatásoknak megadta a közösségünknek, úgyhogy mi is ennek alapján tudtunk a közösségünkben különböző beruházásokat is támogatni, ami fontos a számunkra, mivel tudjuk, hogy 5 faluba tevékenykedünk, ott is különböző épületek vannak, amiben mi is programokat kivitelezünk, és ezeket évek hosszan át már tudtuk támogatni a beruházásokat, felújításokat, és ezzel is hozzájárultunk, hogy a közösségünk erősödjön, épüljön és szépüljön.
1: Említette, hogy a község az állami támogatás 95%-át a nemzeti közösségnek utalta át felhasználásra, mindössze 5%-ot hagytak meg saját maguknak. Ebből mennyire tudták megvalósítani a kétnyelvűséget a községen belül?
3: Igen, ebből az 5%-ból tudja a község akkor a kétnyelvűséget megvalósítani. A községnek külön kiadványa van, a Lipnica, ami úgy szintén kétnyelvű. Az előbbi időkben kevés kétnyelvű írás és megjelentetés volt benne, de most, hogyha fölnyitjuk a Lipnicát, minden téren, az oktatás terén, a kultúra terén, akármi a nemzetiség terén történik, az mindig minden bent van. Úgy szintén a kétnyelvű ügykezelés kapcsolatában is elmondhatjuk, ha valakinek szüksége van kétnyelvűen valamit elintézni, azt is a községén el lehet intézni. Működnek a bizottságok a községen, nemzetiségi bizottság, aminek úgy szintén én is tagja vagyok, akkor már 2 mandátumban is a polgármester megbízott a mandátumvizsgáló bizottságnak a tagja is vagyok, mind a 2 mandátumban, úgyhogy ott vannak elfogadva a legfontosabb dolgok, ami a község káderpolitikájával kapcsolatosan, és más minden olyan intézményvezetők kinevezésében, úgyhogy ott is részt tudok venni, úgyhogy a nemzetiségnek is ott is helye van, csak is pozitív dolgot tudok erről az egész dologról mondani. Mindenképpen a külön státusú tanácstagnak az a feladata, hogy a községet és a nemzetiséget összekapcsolja egy ilyen hidat építsen köztük, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőbe is akármilyen polgármester is lesz, mert a jelenlegi polgármesterünk kijelentette, hogy nem fog indulni. Én bízok benne, hogy a jövőben is olyan polgármester lesz majd Moravszky-Toplicin, aki a nemzetiségét továbbra is támogatja, és közösen közreműködik a nemzetiséggel.
1: Említette, hogy második mandátumát fejezi be, mint külön státuszú községi tanácstag. Ezekben az években bármilyen témában nehézségbe ütközötte, vagy falat állítottak-e ön elé, hogy nem tudta megvalósítani azt, amit szeretett volna, vagy amit elképzelt, illetve amit úgy látott, hogy jó lenne a nemzetiség számára?
3: Van egy nagy projektünk, amit a tavalyi év folyamán úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk valósítani. Ez pedig az alvárium kibővítése és megépítése véglegesen. Itt is a község a kezünkre járt, elfogadta a rebalanszot a községi tanácson belül, és 580 ezer eurót elkülönített, hogyha megkaptok volna a közös alapból a pályázatot, elkülönített az alvárium bővítésére, de sajnos ez valahogyan nem ment át a tavalyi éven, reménykedünk benne, meg bízunk benne, hogy ez majd a jövőben meg tud valósulni ezen a településen is, és hogy ezt a komplexumot is meg tudjuk, vagy ki tudjuk építeni, és be tudjuk indítani.
1: Mind ahogyan ön is mondta, egy külön státuszú községi tanácstagnak azért nagyon nagy szerepe van, ha nem is annyira a községi tanácsokon nyilvánosan, de biztos, hogy a háttérben rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy eredményesen működhessen a nemzetiségileg vegyesen lakott terület is. Indul-e a következő mandátumban?
3: Hát erre a kérdésre még most nem tudom pontosan a választ. Igaz, hogy kevés idő van már a választásokig, be kell adni rövidesen, ha ki természetesen indulni akar a választásokon. El fogom még dönteni, nem tudom megmondani pontosan. Egyik felem igen, a másik nem. Nagyon sok erőt, energiát, mindent befektettem a nemzetiség terén. Úgy hiszem, hogy valamit az asztalra is letettünk, és remélem, hogy majd a tanácsunk is úgy alakul, hogy a jövőbe is a nemzetiség, a Moravszky-Toplicei nemzetiség munkája és minden tovább fog menni.
1: Mondta Vugrinec Zsuzsi, a Moravszky-Toplicei község tanácsának külön státuszú tagja. Tisztelt hallgatóink, önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották. Szerkesztette és a beszélgetéseket készítette Fehér Ilona. A hangtechnikus Lebár Teodor volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Az adást pénteken este 7:45-tól megismételjük, de honlapunkon is megtalálható. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva!

Nagy jelentiben ma kezdetét vette az erdő és gomba ünnep, és ugye 4 napig fog tartani. Ma is már voltak túrák, és lesznek még események. Lesz egy kiállítás megnyitó 14 órakor, gombafotók, valamint szakmai megnyitó is lesz 18 órakor, aztán 18:20-tól különböző szakmai előadásokat is hallhatnak majd, és ma 21 órakor lesz éjszakai túra is. Úgyhogy érdemes ellátogatni Lentibe, tehát a Lenti Városi Művelődési Központhoz, ahol ugye ma kezdetét vette az erdő és gomba ünnep, és ez ugye majd holnap, szombaton és vasárnap is még folytatódik. De tudunk még ajánlani a figyelmükbe programot, ugyanis lesz 6. Perec Fesztivál október 3-án szombaton a 3-as Malmi falu otthonban. Na és lehet jelentkezni is egyébként Pereccel, méghozzá kerekperec vagy nádasperec. Minden versenyző csak egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadnia. A pereceket pedig majd akkor 3-tagú zsűri értékeli. Na, egyébként pedig 10 óra, illetve a minősítésre szánt percek leadása a 3-as Malmi falu otthonban 14 és 15 óra közt lesz majd. Magyar-szlovén 3. határtalan vására is sor kerül október 3-án 13 órától 17 óráig, ugye. Bödenházán turistavonat 13 órától indul egyébként Zsitkócról is, úgyhogy akár onnan is lehet menni, valamint Fehér Jani emléknap is lesz, ugye mindenkit szeretettel várnak október 4-én vasárnap 16 órakor a hosszúfalui falu otthon, ahol pedig akkor koszorúzással és kulturális műsorral egybekötött Fehér Jani emléknap lesz. Nálunk pedig jön az Lokomotív GT. Annyi mindent nem szerettem még.

annyi minden. 11:53 perc a pontos idő, ez a Muravidéki Magyar Rádió. Ahol pedig lassan akkor a déli táni csapat veszi majd át az irányítást, mi pedig megköszönjük a figyelmüket. Gál Andi volt a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Faris Toris szerkesztette, és ugye ő még jön, hiszen várjon őket majd a déli krónika. Délután pedig Göncz Tamarával lesznek, úgyhogy mindenképp maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, mi köszönjük az eddigi figyelmet, és továbbra is jó rádiózást, és persze szép délutát kívánunk mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Gál Andi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, éppen néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A kormány várhatóan ma jóvá hagyja a következő két évre vonatkozó állami költségvetés tervezeteit.
1: Az új tanév kezdetén mától ismét az előadó termekbe ülhettek a hallgatók. Köztük több mint 15 ezer elsős van.
2: A Parlament Kulturális Bizottsága ma rendkívüli ülésen tárgyalja a kulturális programszolgáltatók finanszírozásának felfüggesztését.
1: Október a tűzbiztonság hónapja, és az idei év központi témája az otthoni környezetben keletkező tüzek korai észlelése.
2: Kármán András magyar pénzügyminiszter vezeti a jövőben a gazdasági és költségvetési kabinetet.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A kormány várhatóan ma jóvá hagyja a következő két évre vonatkozó állami költségvetés tervezeteit, amelyeket minden évben legkésőbb október 1-jéig kell benyújtani az országgyűlésnek. Időközben a parlament jóvá hagyja az idei felülvizsgált költségvetést, amellyel Szlovénia a költségvetési tanács figyelmeztetéseit követően tovább távolodik a fenntartható államháztartás biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásaitól.
2: A kormány a beruházások további növekedését prognosztizálja az elkövetkező időszakban. Az állam beruházási tevékenysége folytatódik a természeti katasztrófák utáni újjáépítéssel, az EU 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretéből származó források lehívásával, a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra finanszírozásával, valamint a védelmi és biztonsági beruházásokkal, írta a kormány a költségvetési tervezetében.
1: Az új tanév kezdetén mától ismét az előadó termekbe ülhettek az akadémiai hallgatók. Köztük több mint 15 ezer elsős van, akiknek különleges üdvözlő ünnepségeket készítettek. Borut Roncsevics miniszter üzenetében hangsúlyozta, hogy erős egyetemekre és felsőoktatási intézményekre van szükségünk, amelyeknek szorosan kell kapcsolódniuk a környezethez, a kutatóintézetekhez és a gazdasághoz egyaránt.
2: A minisztérium szerint idén számos új tanulmányi program indul a szlovén karokon. Egy új állami egyetem, a Novomestói Egyetem is hivatalosan megkezdi működését. A március közepén történt megnyitót követően Szlovénia negyedik állami egyetemének vezetését Matej Makarovics rektor vette át. Roncsevics miniszter hangsúlyozta, hogy a tudás nem csak a diploma megszerzéséhez vezető út, hanem a világ megértésének, az információk kritikus értékelésének, a megoldások keresésének és valami új létrehozásának képessége. Is.
1: A Parlament Kulturális Bizottsága ma rendkívüli ülésen tárgyalja a kulturális programszolgáltatók finanszírozásának felfüggesztését. Ahogy a ZASZUK koordinátora Miha Blazsics hangsúlyozta, a következmények nem csak rövid távúak lesznek. Véleménye szerint ez egy politikai leszámolás, és a járulékos áldozatok a kultúra dolgozói.
2: Asztavrecsko, aki az előző ciklusban vezette a minisztériumot, emlékeztetett arra, hogy júliusban a minisztérium tájékoztatta a program és projektszolgáltatókat, hogy ne küldjenek kifizetési kérelmeket, amit a munkaösztöndíjak odaítélésének lemondása követett. Mint hozzátette, elegendő forrás van a költségvetésben, de politikai döntés kérdése, hogy mit finanszíroznak belőle. Ezért határozati javaslatokat tesznek a bizottságnak, amelyekben felszólítják a kulturális minisztériumot, hogy indokolja meg döntéseit és vonja vissza azokat.
1: Az Európai Bizottság Európai Jólétért és Ipar Stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke Stefan Sejourné látogatást tesz ma Szlovéniában. Találkozik Janez Janša kormányfővel és ellátogat a Novomestói Revoz gyárba, ahol jelenleg a kisméretű elektromos autókra összpontosítanak.
2: A miniszterelnökkel folytatott beszélgetés általános jellegű lesz, és Szezsűrne bemutatja Jánosnak az Európai Bizottság európai iparfejlesztési elképzeléseit, különös tekintettel az autóiparra, amely a szlovén feldolgozóipar és export egyik kulcsfontosságú szegmensét képviseli. A Jánosával folytatott beszélgetés után az Európai Bizottság francia tagja ellátogat a Novomestoi Revoz autógyárba, amely a Renault csoport része. Miután Szlovéniában véget ért a rendkívül népszerű Renault Clio modell 33 éves gyártása, a Revoz most a kisméretű elektromos autók gyártására összpontosít.
1: Október a tűzbiztonság hónapja, és az idei év központi témája az otthoni környezetben keletkező tüzek korai észlelése, különös tekintettel a tűzérzékelőkre, közölte a Tűzoltó Szövetség. Hangsúlyozták, hogy az éjszakai tüzek különösen veszélyesek, és már egy egyszerű tűzérzékelő is jelentheti a különbséget az időben történő evakuálás és a tragédia között.
2: Az ország egész területén működő tűzoltó egyesületeket és szövetségeket arra kérték, hogy októberben fordítsanak különös figyelmet a polgárok figyelemfelkeltésére. Plakátokat és szórólapokat is készítettek. Kiemelték a tűzérzékelők megfelelő telepítésének fontosságát a lakásokban és házakban, a családi evakuálási terv elkészítését tűz esetén, a helyes cselekvést tűz észlelésekor, valamint a 112-es segélyhívószám azonnali hívását.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Kármán András magyar pénzügyminiszter vezeti a jövőben a gazdasági és költségvetési kabinetet. Az új rendszerben a szakmai szinten eldönthető ügyekről a kabinetek döntenek, így a kormányülés elé csak a nagy, stratégiai kérdések kerülnek majd. A gazdasági kabinettel párhuzamosan a fejlesztési, a stratégiai és a védelmi kabinet is megkezdte a munkáját.
2: Kármán András elmondta, az új rendszer egyik fontos célja a kormány tehermentesítése. Ami szakmai szinten eldönthető, arról a kabinetekben születik döntés, így a kormány egésze azokra a kérdésekre összpontosíthat, amelyek valóban az ország irányáról szólnak. Kármán András szerint a gazdasági és költségvetési kabinet önálló döntési jogkörrel jár el többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdasági és vállalkozásfejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén.
1: Változatlan feltételekkel újabb 3 hónappal az év végéig meghosszabbították Szerbia és a Gazprom gázszállítási megállapodását, erősítette meg Dusan Bajatovic, a Szerbia Gáz vezérigazgatója. A megállapodás szeptember 30-án, azaz tegnap járt le.
2: Legutóbb júniusban hosszabbították meg, akkor is 3 hónappal. Az MTI beszámolója szerint a szerződés napi 6 millió köbméter gáz biztosít Szerbiának. Az év végéig tartó 3 hónapra ez nagyjából 550 millió köbméter. Szerbia gázellátása nagy mértékben Oroszországtól függ, de hosszú távú szerződés még sincs. Az ellátást a régi egyesség újabb és újabb rövidtávú meghosszabbításával biztosítják. Közben a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét október 30-áig hosszabbította meg az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, közölte a szerb energiaügyi miniszter.
0: Sport.
1: A spanyol Burgos otthonában szerepelt tegnap a Cedevita Olimpia kosárlabda csapat az Európa Kupa új idényének első fordulójában. A spanyol együttes 85-81-re nyert a szlovén csapat ellen. A következő meccsre pedig kedden kerül sor a Stožice sportcsarnokban, amikor is a Hapoel Jeruzsálem érkezik a szlovén fővárosba. Az A csoportban van még a Le Mans, a Tortona, az Aris és a Riga is. Győzelemmel nyitotta az Európa Liga idényét az LL Grossist szlován férfi kézi labdacsapat. A kupa csoportkörében tegnap Tatabánya ellen játszottak idegenben, és 36-31-es győzelmet arattak. Uros Zormán csapata október 6-án játssza a második fordulót a Tivoli sportcsarnokba, az izlandi Vallur érkezik. Lucernbe utazik holnap a szlovén foci válogatott, ahol Svájc csapatával mérkőzik szombaton a Nemzetek Ligájában. Október 6-án pedig Skócia lesz Bostyán Cészár védenceinek ellenfele. A Futballszövetség információja szerint mindkét meccsen Benjamin Verbić és András Porár nélkül szerepel a szlovén csapat.
3: Időjárás.
2: Napközben is folytatódik a túlnyomóan derült idő. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe óra mellett 25 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma a Szénozsecsei és Nános között a főváros irányában, valamint Posztolyna előtt Koper felé. Akadozik a Dolenszkói pálya forgalma Visnyagora és Grosszúplje között Ljubljana felé.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Gál Andi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

0: Don't worry, be happy.
1: Egy jól ismert muzsikával köszöntjük a kedves hallgatókat, ez volt a Don't Worry, Be Happy, és egyébként október 1-e van, na hát szeptembert is most már magunk mögött hagytuk, és beléptünk október hónapjába. Csütörtöki nap a mai, 2 perccel vagyunk 12:30 után, ami pedig akkor azt jelenti, hogy a délutáni csapat van itt önökkel. A zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus Király Tomislava, a délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk, unatkozni nem fognak, jobbnál jobb muzsikák, és ugye jobbnál jobb műsorok várják önöket a mai csütörtöki délutánon. Egyébként odakint is eléggé kellemes időjárás van, lent van jelen pillanatban 21 fokos, úgyhogy egész kellemesen akár ki is lehet ülni a teraszra, és hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban. Mert ugye, ahogy ezt az iménti dal is megénekel, tehát nem érdemes aggódni, inkább fókuszáljunk arra, hogy boldogságban éljünk, és akkor tartós lesz egyébként a béke is. És ha már egyszer így szépen felvezettük a következő dalt, akkor érkezik a Kaukázus.

De milyen furcsa lesz, hogyha egyszer kinyílt az ajtó, bent is ugyanúgy kemény a padló. Ki is mondta ezt, hogy bármit megtehetsz, hogyha egyszer kinyílt az ajtó, bent is ugyanúgy

Rada lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Időjárás. Október 1-e van, csütörtöki nap a mai, mi pedig lassacskán egy perccel leszünk, egy óra után hajszál, pontosan a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig akkor a legfrissebb időjárás információkat elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma napközben is derült idő várható országszerte, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között, a tenger melléken gyenge búra mellett 25 Celsius fokig terjed. Este felé fokozatosan megnő a felhőzet. Holnap meglehetősen napos idő várható, megnövekedett felhőzettel, a partvidéken marad a gyenge búra. Reggel a hőmérséklet 3 és 8 fok között, a Szlovén-Isztrián 10 fok körül alakul, a legmagasabb nappali értékek pedig 18 és 22 fok között, tenger melléken akár 25 Celsius fokig is emelkedik. Majd. Aztán a hétvégén kis kellemesnek ígérkezik, a jelentések alapján szombaton és vasárnap többnyire napos idő várható, helyenként magaslati feltyolfelhőkkel, reggel egyes síkvidékeken még azért várható némi köd. A tenger melléken továbbra is egyébként gyenge bóra fúj majd. Na mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lendva jelen pillanatban 21 fokos, a közeli Muraszombat 22, Ljubljana 19, Maribor 20, Celje 19, Novo Mesto 20, Koper 27, Kredaricán pedig 6 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Magyarország felett ma legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután általában 23 és 27 fok között alakul, késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz pénteken általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton napos időre számíthatnak kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Vasárnap pedig akkor derült, napos, száraz idő, valószínű kevés fátyolfelhővel. A légmozgás megint csak nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Ami pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, még Magyarországon is. Lenti 23 fokos, Zalaegerszeg szintén. Nagykanizsán is 23 fokot mérnek jelen pillanatban, Szentgotthárdon 22-t, Szombathely 23 fokos, Budapest pedig akkor 22 fokos jelen pillanatban. Mi pedig el is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, torlódással viszont az Izola-Strunjan úton találkozhatnak mindkét irányba. Ezen kívül egyenlőre az útinform nem jelentett nagyobb balesetekről, ezt kívánjuk, hogy a folytatásban maradjon is így. Több helyen munkálatok vannak, ezért ugye ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni ezért, ami pedig akkor a rendőröket illeti. Ők ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez ugye természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, bármerre is tartsanak, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Zoránt hiába várjuk, Paul McCartney-eket pedig hamarosan meg kell majd menteni, de egyébként, hogyha velünk tartanak a folytatásban, akkor kicsivel negyed után hallhatják a mai aréna adását is, úgyhogy érdemes akkor a Muravidéki Magyar Rádióval tartani a legfrissebb sporthírekért.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Ljubljana és Sencsur a következő napokban több mint 800 kerékpárost lát vendégül a közúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Ez Szlovénia eddigi legnagyobb kerékpáros eseménye, amelyben elismerése annak a sikersorozatnak is, amelyet a szlovén versenyzők az elmúlt években elértek. Az Európa-bajnokság különösen nagy jelentőségű a hazai közönség számára, annak ellenére is, hogy a szlovén válogatottból hiányzik a tavalyi Európa-bajnok Tadej Pogačar. A 28 éves klasszis a Vuelta-n elszenvedett bukása során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy idő előtt befejezte a szezont. A hazai pályán induló szlovén válogatott azonban így is erős összeállításban várja a kontinens viadalt. A versenyzők azt remélik, a szurkolók támogatása még nagyobb teljesítményre ösztönzi őket. A szlovén válogatott egyik legjobb sprintere, Mateusz Govekar, a kanadai világbajnokság után a szlovén RTV-nek nyilatkozva így fogalmazott, idézem, várom a bajnokságot, nagyon szép esemény lesz. Sokan jönnek majd ki otthonról szurkolni, ezért még egy kicsivel jobban igyekszünk majd.
2: Mislim, da bo zelo lep dogodek. Veliko domačih me bo prišlo gledat in bo posebno. Ja. Še mal bolj se bomo potrudili. Ne?
1: A szlovén versenyzők többsége jól ismeri az ország útjait. Az Európa-bajnokság pályáját azonban az utóbbi időszakban különösen alaposan tanulmányozták és edzették. A válogatott egyik legnagyobb neve Primož Roglič, aki az idei világbajnokságon is megmutatta, hogy továbbra is komoly erőt képvisel. A verseny utolsó 30 kilométerig még az aranyéremért is harcban volt. A szlovén kerékpársport egyik meghatározó alakja számára ezért különleges lesz a hazai Európa-bajnokság. Ráadásul pályafutása során most először indulhat országúti EB-n.
3: Ez nagy megtiszteltetés és egyben jutalom mindannyiunk számára, amit a szlovén kerékpárosok az elmúlt évek jó eredményeivel kiérdemeltek. Most pedig mi rendezhetjük meg ezt a versenyt. Nagy megtiszteltetés, hogy rajthoz állhatok, és élvezhetem a hazai szurkolók támogatását.
1: Roglič és Govekar mellett a férfi mezőnyben többek között Matej Mohorič, Ján Tratnik és Luka Mezgec is ott lesz a jellegzetes világos zöld szlovén mezben. Külön figyelem övezi a mindössze 20 éves Jakob Omerzelt is. A fiatal versenyző a legutóbbi spanyol körversenyen mutatkozott be 3 hetes viadalon, és rögtön a 7. helyen végzett az összetétben, ráadásul egy szakaszt meg is nyert. A Bahrain fejlesztő csapatából a World Tour szintű együtteshez került, így már nem indulhat az U23-as korosztályban. A Vuelta után ugyan kihagyta a világbajnokságot, hogy kipihenje magát, és megfelelően felkészüljön a hazai Európa-bajnokságra. Az EB programja az országúti versenyekkel kezdődik. Pénteken az U23-as nők és férfiak versenyeznek, szombaton a juniorok és a felnőtt nők következnek. Vasárnap a junior lányok futama után jön a férfi országúti verseny, az Európa-bajnokság egyik legfontosabb eseménye. A férfi elit mezőny versenye fél egykor hajtol Ljubljanában, és várhatóan 17 óra körül ér véget Sencsurban. A versenyzőkre egy nehéz, körpályás szakasz vár. Egy pihenő nap után, október 6-án és 7-én következnek az időfutamok. Az EB utolsó előtti napján a juniorok és a felnőttek vegyes csapatváltói versenyeznek. Az utolsó napon pedig mind a 6 korosztályban megrendezik az egyéni időfutamokat. Az Európa-bajnokság szervezése a végső szakaszába érkezett, mondta Bogdan Fink, a kontinens viadal szervezőbizottságának technikai igazgatója. A helyszínen már dolgoznak a csapatok, és az utolsó szervezési feladatokat végzik. Optimista vagyok, szerintem minden rendben lesz, fogalmazott Fink. A vasárnapi férfi országúti verseny mintegy 200 kilométeres stadionban zajlik majd. A pálya 2 részből áll. A Ljubljana és Sencsur közötti szakaszon mozgó útlezárás mellett halad a mezőny, Sencsurban pedig teljesen lezárt körpályán versenyeznek. A szervezésben minden nap mintegy 700 pályabiztosító és rendező dolgozik, összesen pedig 1200-1400 ember veszi részt aktívan a lebonyolításban. Fink szerint a Sencsur környéki 22 kilométeres körpálya technikás és nehéz, hiszen emelkedőt, technikás lejtőt, keskeny utakat és sík szakaszokat is tartalmaz. Kiemelte a Mozsjánca emelkedőt is, amely 2,1 km hosszú, átlagosan 10,3%-os meredekséggel. Az emelkedőn való többszöri feljutás alaposan megrostálhatja a mezőnyt, miközben a körpálya további technikás részeket és sík szakaszokat is tartogat. A Mozsjáncáról az RTV hírportáján, az MMC-n is megjelent egy érdekes összeállítás. A szlovén versenyzők esélyéről Fink úgy véli, minden korosztályban versenyképesek lehetnek, és nem csak a felnőttek között vár jó eredményt. A közelmúlt beli világbajnokságon ugyanis a juniorok és az U23-os versenyzők is jól szerepeltek. Fink arra is kérte a közönséget, hogy a verseny idején figyelje a közlekedési korlátozásokhoz szóló tájékoztatást, és tartsa be a rendőrök, illetve a rendezők utasításait. A cél szerinte az, hogy az első szlovéniai országúti EB balesetek és közlekedési problémák nélkül legyen megrendezhető. A 2027-es szlovén körverseny időpontjával már elégedettek a szervezők. A 33. kiírásra június 17-e és 20-a között kerül sor. A verseny ezúttal 4 szakaszból áll majd. A pontos útvonalat a szervezők télen hozzák nyilvánosságra. Bogdan Fink versenyigazgató szerint a június 2. felére kapott időpont kedvező a csapatoknak, hiszen a Tour de France előtt még fontos felkészülési lehetőséget biztosít. Ugyanakkor a hazai szurkolók számára is ideális, hiszen közvetlenül a nyári szabadságok előtt rendezik meg a versenyt. A verseny hetet egy új, egynapos nemzetközi viadal is színesíti. Június 15-én Bled és a Turraher Hőhágó között rendezik meg a Premium Alpine Race-t. A nehéz hegyi viadal bizonyos értelemben a szlovén körverseny egyik szakaszát váltja ki, ugyanakkor további UCI pontok megszerzésére ad lehetőséget a versenyzőknek és a csapatoknak. A Premium Alpine Race és a szlovén körverseny első szakasza között egy pihenő nap lesz, így a szervezők szerint a két verseny együtt komolyabb versenyzési lehetőséget kínál majd a mezőnynek. Közben a Novo Mesto nagydíj is bekerült a 2027-es versenynaptárba. A hagyományos tavaszi egynapos viadalt március 28-án rendezik meg. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Moravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszont hallásra pénteken.

0: Helyzetkép.
1: Új fejezet kezdődik a Lendvai legtörténetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A moravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Tele a szívem, ez volt a Honey Beast és Paulina dala, mi pedig zenékkel folytatjuk még tovább, de egyébként zenei témákkal is. 3/4-kor érkezik a friss ismétlése, úgyhogy ha a délelőtti órákban lemaradtak volna róla, akkor tartsanak velünk a folytatásban, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zene világában.

napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a Vertigo-t, mégpedig a német énekesnő Tiffany Aris egyik legsikeresebb kislemezét. A Vertigo központi üzenete a lelki stabilitás fontossága és az igaz emberi kapcsolatok megtartó ereje a bizonytalanság idején. A dal kifejezi azt az érzést, amikor valaki lelkileg elveszettnek érzi magát, szorong és úgy érzi, mintha szédülne. Ez szimbolizálja a Vertigo, vagyis a szédülés, a világ zaja és a magány miatt. A dalszöveg arra mutat rá,

0: Horizont.
1: A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon. Mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetec társulat lendvai vendégszereplésén. Az előadásról Szőke Krisztina készített összeállítást a Horizont péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oletti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Stéphanie Séjourné, az Európai Bizottság jólétért és iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke szlovéniai munkalátogatása során felkereste a novomestói Revoz autógyárat. Az alelnök kiemelte, hogy az európai közpénzeknek az Európán belüli termelést és munkahelyeket kell támogatniuk, nem pedig a kínai vállalatokba történő beruházásokat. Figyelmeztetett, hogy megfelelő uniós intézkedések hiányában az autógyártás jelentős része Kínába helyeződhet át. A Revoz üzemet a versenyképes európai autóipar mintapéldájának nevezte Séjourné, különösen mivel a gyár sikeresen átállt az elektromos járművek, például az elektromos Twingo, a Dacia Spring gyártására. A legfrissebb gazdasági adatok alapján Szlovéniában az éves infláció szeptemberben 3,3%-ra gyorsult az augusztusi 3%-ról, ami a drágulási ütem egymást követő harmadik hónapja tartó erősödését jelenti. A Trading Economics adatai szerint a növekedést elsősorban a lakhatási költségek és a rezsijárak, víz, gáz, áram, valamint az üzemanyagárak emelkedése hajtotta. Ezzel szemben havi szinten enyhe 0,1%-os deflációt mértek, azaz a fogyasztói árak kismértékben csökkentek az előző hónaphoz képest. Az Európai Uniós módszertan szerint a harmonizált fogyasztói árindex pedig 3,7%-os éves növekedést mutatott. Bár évek óta megy a vita az Európai Unióban az óraátállítás eltörléséről, úgy tűnik, jó ideig még nem fog változni a rendszer. Az Európai Bizottság ugyanis közzétette a 2027 és 2031 közötti nyári időszámítás hivatalos menetrendjét. Így jelenállás szerint az előttünk álló években is tavasszal és ősszel kell majd egy órával előre, illetve visszaállítanunk az órákat. 2026-ban, október 25-én vasárnap hajnalban térünk vissza a nyári időszámításról a téli, vagyis a standard időre. Szlovéniában hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani majd az órákat, vagyis az éjszaka 1 órával hosszabb lesz. A magyar ideiglenes ügyvivőt, Gergics Gábort október 1-én bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol egy nyilatkozatot adtak át neki a magyar kormány szeptember 8-i döntése miatt. Az orosz külügy közleménye szerint Moszkva megalapozatlannak és nyíltan barátságtalannak tartja, hogy Magyarország több orosz diplomatát távozásra szólított fel. Az orosz tárca közlése szerint Gergics Gábort arról is tájékoztatták, hogy válaszlépésként a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátus több munkatársát kiutasítják az országból. Az orosz külügyminisztérium nem közölte, pontosan hány magyar diplomatát érint az intézkedés. A Tisza párt áprilisi választási győzelme óta nem ez az első alkalom, hogy Magyarország orosz diplomatát utasít ki. A V-Square információi szerint májusban is történt egy ilyen eset, amelyről azonban a magyar hatóságok nem tájékoztatták nyilvánosan a közvéleményt. Az orosz hadsereg 107 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra. Az eddigi adatok szerint Odesszában legalább egy ember megsebesült, Mikolaiv megyében pedig egy halálos áldozata van a csütörtökre virradóra és reggel végrehajtott orosz dróntámadásoknak. Kijevben és Szumiban is károk keletkeztek, valamint többen megsebesültek, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter egy új katonai parancsnokság létrehozását jelentette be az autonóm és robotikai képességek fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsítására az Egyesült Államok fegyveres erőinél. A Pentagon emellett Elon Musk és más technológiai, illetve közéleti szereplők bevonásával külön projektet indít a hadviselés jövőjének vizsgálatára. A Pentagon célja, hogy a hagyományos költséges fegyverrendszerek mellett nagyobb szerepet kapjanak az olcsóbb, mesterséges intelligenciára épülő autonóm eszközök.
1: Időjárás.
2: Délután is jobbára napos időben lesz részünk, a csúcs hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul, az Adria mentén mérsékelt borra mellett 25 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Megunta? Nem fél el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Kedves hallgatóink, 2 perccel vagyunk 2:45 után, ez pedig akkor azt jelenti, hogy, mint ahogy ezt az iménti beharangozásban is hallhatták, megkezdjük a délutáni apró hirdetés, mondhatni rovatunkat. Egyébként, mielőtt még fogadnánk a legfrissebb hirdetéseket, azért érdemes elmondani, hogy már a délelőtti órákban is érkeztek ezekből bőven, és akkor ezek a következő kép szólnak. Vásárolnának traktort, illetve billenős pótkocsit, trágyaszorítást, szórót, szárzúzót és Tomos mopedet. A telefonszám, amit hívni lehet, a 031-416-412-es. Aztán nem használt autóalkatrészek eladóak, Lada Samara, Wartburg, Dacia és Skoda autókra. A telefonszám 0036-30-623-02-80. Tenkehegyen eladó pince. Ha valakit esetleg érdekelne, akkor a telefonszám a következő 0036 20-as 364 71 01. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. A telefonszám 0036 30-as 553 77 66. 4 darab téli gumi, 226 per 60 per 18, 7 darab kacsa vágásra eladó. A telefonszám 0036 30-as 97 99 206. 9 árnagyságú terület, egy Renault személygépkocsi rossz sebességváltóval, Ursus 335-ös 80 cm vágófelületű kaszálógép, továbbá szerszámok, gépek, olcsón eladók Gyertyánosban. A telefonszám 040 375 713. Végül pedig 4 darab alufelnire szerelt nyári gumi, 185 per 65 per 15-ös, 1 darab pótkocsi kulló, Vogelnot 3-eseke, 3 darab széles lemezfelni pótkocsira és sövényvágó állítható fejjel eladó, mindez Vas megyében. Hogyha esetleg valaki szeretné megvásárolni az említett áruk valamelyikét, akkor a telefonszám 0036 20-as 982 57 és 23. Na mi pedig akkor a következő percekben fogadjuk majd az önök hirdetéseit is, 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, 575 17 18, illetve 575 17 19. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszám plusz 386 2-es, majd pedig az 575 17 18, vagy az 575 17 19. És már van is telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm!
2: Hirdetni szeretnék.
1: Hallgatom.
2: MC motorkerékpár alkatrészek.
1: Tehát akkor MC motorkerékpár alkatrészek.
2: És kis dutra alkatrészek eladók.
1: Milyen alkatrészek? Lehet tudni ismételni?
2: Kis dutra.
1: Kis dupla alkatrészek.
2: Dutra.
1: Dutra, rendben.
2: Igen.
1: Fel is írtuk. Egy telefonszámot kérnék szépen.
2: 93 körzet.
1: Igen.
2: 348.
1: 348.
2: 352.
1: 352. Rendben. Felvettük a hirdetését.
2: Jó, és ha lehetséges, akkor este olyan 5 óra, 6 óra között.
1: Hívjanak?
2: Igen, igen.
1: Rendben, akkor 5-6 óra között elérhető. Rendben. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett, további kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm.

0: És már van is egy újabb telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok! Üdvözlöm!
1: Én szeretnék hirdetni, és szeretnék eladni 80% közötti öntvénypést.
0: Tehát akkor 800?
1: 80.
0: 80, oké.
1: Okay. Öntvénypést, aztán hozzátartozó ilyen húsdíző sajtárt.
0: Rendben.
1: És még hát van hozzá ilyen káporka, ilyen húsmerő vagy musmerő, azon kívül még egyéb berendezések, amit nem akarok felsorolni, daráló, aztán huttony, ilyesmi.
0: Rendben.
1: Na most azon kívül pedig szeretnék vásárolni pálinkának seprűt, vagy ilyen szőlő alját, ha éppenséggel valaki ilyet megtartott.
0: Tehát akkor...
1: Pálinkát egy... szeretnék belőle főzni, úgyhogy, és hát egészséges állapotú természetesen, ami alkalmas pálinka főzésre. És a telefonszámon szíveskedjék jelezni, és akkor fölhívnám, és elmennék érte. Természetesen, amit fizetni kell, azt fizetném.
0: Rendben, csak annyit ismétlésképp, hogy akkor vásárolnának egy pálinkának micsodát teljesen pontosan?
1: Hát végül is szőlő, seprőnek mondják, ami a szőlőről a szőlő aljára lerakódik.
0: Tehát, rendben.
1: Ez van a nyálkázás is, amikor friss, hogy hívják, akkor van az első fejtéstől, és a régén is. Egy a lényeg, hogy pálinka főzésre alkalmas legyen. Tehát ne legyen, hogy mondjam, tehát valami olyan baja, hogy penészes, vagy elég, egyéb.
0: Rendben, felírtuk. Mondom. Tehát akkor legyen jó állapotban.
1: Így van, telefonszám.
0: Hallgatom.
1: 030.
0: 30-as.
1: 2-es.
0: 2-es.
1: 048.
0: 048.
1: 767.
0: És akkor 7-es 167, ugye?
1: Úgy van, lenti környékén.
0: Mindez kapom. Lenti környékén. Rendben, felvettük a hirdetését, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Én is köszönöm, viszont kívánom, és tessék többször lehet feladni, vagy beadni.
0: Rendben, viszhall. Ezen kívül pedig akkor üzenetben is érkezett hirdetésünk, ami pedig akkor a következő kép szól. Zala megyében eladó TZ4K traktorra gyári kerék súlyok, valamint Orbit szerv, okormány és munkahenger. A telefonszám a 0036 30-as 23 23 713-as. Ezzel egyben pedig akkor, hogyha további hirdetéseink nem érkeztek telefonon, akkor le is zárjuk ezt a mai apró hirdetésünket, ugyanis már 14:30 is fog ütni hamarosan az óra mutatója. A beérkezett hirdetéseket, mind a délelőttieket, mind pedig a délutániakat megtalálják a weboldalunkon, mmr.si. Itt pedig akkor az apró hirdetés fülre kattintva tudnak szemezgetni a beérkezett hirdetések között. Mi köszönjük szépen mindenkinek, aki telefonált és nálunk hirdetett, és folytatjuk továbbra is zenével.

Kedves hallgatóink, csütörtök esti népzenei adásunkban Szent Mihály napja, a hagyományban élő behajtási ünnep alkalmából az alföldi, a felföldi és a somogyi pásztorok népzenei hagyatékát idézzük meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:45-től.

MR2 All Stars, ez volt a dal a Miénk című muzsika, mi pedig egy értesítéssel érkeztünk. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ugyanis érkeztünk. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ugyanis érdesíti a választópolgárokat, hogy a 2020

Tanácstagjelölt pedig lehet bárki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. Jelöléseket pedig október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malomutca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Ennyit a választásokkal kapcsolatos értesítésekről, viszont van még itt azért bőven fontos információ, főleg a színház kedvelőknek, illetve azoknak, akik terveztek ellátogatni az Orfeón Vándor Színpad Szüreti Gála műsor című zenés előadására. A Lendvai Színház és Hangversenyterem ugyanis értesíti akkor a jegyek tulajdonosait, illetve mindazokat, akik terveztek ellátogatni arra az előadásra, hogy ez betegség miatt elmarad, illetve elhalasztják. Az új időpont várhatóan 2027. január 8-a lesz. A már megvásárolt jegyek pedig az új időpontra is érvényesek lesznek, úgyhogy nem szükséges ezeket akkor, vagyis ezeknek az árát visszaváltani. Minden esetre ismételten az Orfeón Vándor Színpad Szüreti Gála műsor című zenés előadása betegség miatt elmarad, elhalasztják, az új időpont pedig várhatóan 2027. január 8-a, a már megvásárolt jegyek pedig az új időpontra is érvényesek lesznek. Ennyit az értesítésekről, mi folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik Kristóf és Lil Frak, valamint 100 Scenes és a Melodráma.

Vár a melodráma, ez volt Krisztóf dala, és egyébként Lil Frakkal együttműködésben, valamint 100 Sins-szel közösen készült ez a muzsika. Egy kis érdekesség, ha már egyszer Lil Frak muzsika szólt az imént, hogy egyébként egy nem is olyan régi beszélgetésben Lil Frak például Kabbala Feat-nek nevezte saját magát, vagy ilyen Kabbala együttműködés társ zenésznek. Hát

Egyrészt igaz is valamilyen szinten, nagyon sokszor lépett fel olyan előadókkal, vagy készített közös zenét olyan előadókkal, akik aztán akkor utána eléggé nagy hírnévre tettek szert. Na de, a zenétől eltávolodva egy picit, fontos információ egyébként az is, hogy sebesen közeledünk 3 órához, ami pedig akkor nem jelenthet más, mint terepjárót. 2 témával várjuk Önöket teljesen pontosan, de hogy pontosan melyek is lesznek ezek, azt most el is fogjuk árulni. A felsőoktatási intézményekben is megkezdődik október 1-jével a munka. Dr. Rudas Jutkát, a Maribori Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetőjét Botka Ágnes kérdezte az új tanévről. Erről hallhatják a részleteket a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán hímes tojás készítés, fonás és gyógynövény ismeret. A Provida Egyesület egész októberben műhelymunkákkal, bemutatókkal és találkozókkal várja az érdeklődőket Lendvai székhelyén. A programok a Muravidéki Örökségek Generációk Közötti Akadémiája című projekt keretében valósulnak meg. A rendezvényeken pedig vidékünk hagyományos tudásával és annak őrzőivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ficserinesznek Gönc Tímea, az Egyesület elnöke nyilatkozott. Ha érdeklik Önöket a részletek, mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3-tól, mert ezzel a 2 témával várja Önöket a mai terepjáró.

0: Horizont.
1: A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon. Mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetec társulat lendvai vendégszereplésén. Az előadásról Szőke Krisztina készített összeállítást a Horizont péntek délelőtt 10:15 kor kezdődő adásában.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A felsőoktatási intézményekben is megkezdődött október 1-jével az oktatás. Dr. Rudas Jutkát, a Maribori Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének vezetőjét Botka Ágnes kérdezi az új tanévről.
2: Ma megkezdődött az új tanév. Örülünk, hogy van első évfolyamunk, első éves hallgatónk az anyanyelvi szintű programunkban. Tudniillik, a tanszéknek két programja van. Van egy anyanyelvi szintű és egy idegen nyelvi szintű, azaz a hungarológia. Örültünk annak is, hogy a hungarológia programban is voltak jelentkezők, de sajnos alacsony volt a pontszámuk, és nem jutottak be az egyetemi képzésre. Tudniillik, kétszakos ez a magyar nyelv és irodalmi programunk, ezért párosítani kell valamilyen szakkal. Tehát a magyar mellé még egy más szakot is fel kell a hallgatónak vennie, és úgy látszik, hogy a másik szakjuknál nem érték el a megfelelő pontszámot a valószínű túljelentkezés miatt, így automatikusan kiestek a magyar szakról is. Ezt mi nagyon sajnáljuk. Amúgy azt tudnám elmondani, hogy nagyon alacsony a beiratkozottak létszáma a bölcsészettudományi karok más programjaiban is. Úgy látszik, hogy a humán tudományok nem vonzóak most per pillanat. Tehát a Maribori Magyar Tanszék Szlovénia egyetlen felsőoktatási intézménye, ahol magyar szakos egyetemi diplomát lehet szerezni, méghozzá két szinten. Tehát van egy képzési rendszerünk, amely azt jelenti, hogy van egy 3 éves, illetve 6 szemeszteres alapfokú képzés, ez az úgynevezett BA képzés. És ennek is két programja van. Van egy anyanyelvi szintű program, és van egy idegen nyelvi szintű program. A célja az, hogy a hallgatókkal elsajátítatja azt az alapozó szakmai ismereteket, és hogy 3 év elvégzése után hallgató diplomát kap. Utána van egy 2 éves MA, vagy master, vagy mesterképzésünk. Ez is két programon fut, tehát van egy anyanyelvi program, ez kifejezetten tanárképző program. Tehát általános és középiskolai tanár képez, és magiszteri diplomával zárul. És van egy hungarológia program, az pedig általános hungarológusi diplomát ad.
3: Van-e elegendő tanerő?
2: Igen, van. Tehát a Maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, amit már említettem, ez a legkisebb tanszék Szlovéniában, mind a hallgatók, mind pedig az oktatók létszámát illetően. Kezdetektől fogva mindig 3 főállású tanár van. Egy nyelvész, egy irodalmát és egy lektor, és ezeket mindig kiegészítik az igényeknek megfelelően a vendégtanárok, vagy a vendégoktatók. Mert az utóbbi években nincs minden évfolyamunk, tehát 5 évfolyamnak kellene lenni, tehát 3 a BA-n és 2 az MA-n. Ha nincs minden évfolyamunk, akkor természetesen nincsenek írva a kurzusok, így nem kell vendégoktató, de ha van, akkor mindig kérünk Magyarországról vendégoktatókat is.
3: Igen, egyébként az együttműködés jó más tanszékekkel. Honnan érkeznek általában a vendégoktatók?
2: A vendégoktatók Pécsi Egyetem, Szeged Egyetem, Budapesti Egyetem, Szombathelyi Előfőiskola, most egyetem, főleg ezek, de Budapestről.
3: Hozott-e ez az új év változást a hallgatók számára, mondjuk rá a vizsgákat illetően?
2: Nem, az idén nincsen semmi változás, mert a programokat tavaly akkreditálták az egyetemen, úgyhogy a tavalyi akkreditált programok futtak most az idén is. Sajnos azt kell még elmondanom, vagy szeretném elmondani, hogy a Muravidékről nincs hallgatónk, bár a munkaerőpiac igényelni a magyar diplomával rendelkező szakembereket is. Ez nagyon-nagyon megfontolandó, hogy hogyan tovább. Mert ha nincs magyar szakos tanár, akkor hogyan lesz a továbbiakban kétnyelvű oktatás? Ha nincs magyar diplomával rendelkező szakember, akkor hogyan működik a továbbiakban a magyar rádió, tévéprogram, újság, stb. Ez a magyar szak itt Szlovéniában, vagy akár itt Mariborban, a mi tanszékünkön, akár Magyarországon arra jogosít, hogy ezzel a diplomával különböző intézményekben lehet dolgozni, ahol szükség van igényes magyar nyelvi tudásra. Úgyhogy én kérem a politikusokat, vagy azokat, akik ezzel foglalkoznak, tanárokat a kétnyelvű területen, hogy gondolkodjanak ez irányban is, mert naponta kapom a telefonhívást, van-e hallgatónk az általános iskolába, középiskolába, rádió, televízió, nincs. Egyszerűen egyszerűen nincs. Most, hogyha lenne per pillanat 5-6 vagy 10 okleveles magyar szakos tanár, akkor bárhol el tudna helyezkedni, mert ekkor az igény. De nincs. Akkor még felhívnám itt a Muravidéki Egyetemisták figyelmét arra is, hogy a tanszéken, a mi tanszékünk, tehát a Magyar Nyelv és Irodalom tanszéken lehetőségük van a magyar nyelvi lektori órák felvételére is, akár kezdőként, akár anyanyelvi szinten folytathatják itt nyelvi tanulmányaikat. És így, tehát intenzívebben elsajátítják és csiszolhatják a magyar nyelv standard változatát, mert ugye tudjuk, hogy a Muravidéken nagyon sokan én is, tehát erősen nyelvelási változatot használunk, tehát ezt megőrizzük, de mellette azért jó, ha elsajátítjuk a magyar nyelv standard változatát is, és ezt a magyar rektorátus itt Mariborban nyújtja.
1: Hímes tojáskészítés, fonás és gyógynövényismeret. A Provida Egyesület egész októberben műhelymunkákkal, bemutatókkal és találkozókkal várja az érdeklődőket Lendvai székhelyén. A programok a Muravidéki Örökségek Generációk Közötti Akadémiája című projekt keretében valósulnak meg. A projektet a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma társfinanszírozza. Fticser Inesznek Gönc Tímea, az Egyesület elnöke nyilatkozott.
4: A hagyományos tudás megőrzésében meghatározó szerepük van azoknak, akik még ismerik és gyakorolják a régi mesterségeket. Az októberi programsorozat őket és a tanulni vágyókat hozza össze. A kezdeményezés céljáról Gönc Tímea, a Provida Egyesület elnöke így nyilatkozott.
5: A Muravidék Örökségének Generációk Közti Akadémiája elnevezésű projektunk legfontosabb célja, hogy a hagyományos tudást életben tartsuk, és továbbadjuk kézről kézre, nemzedékről nemzedékre. Az örökségünk három fontos területét helyeztük a középpontba, a muravidéki hímes tojások készítését, a fonást és a gyógynövényismeretet. Mi nem csupán azt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan végezték ezeket a tevékenységeket régen, hanem az a célunk, hogy összekapcsoljuk a hagyományos tudás őrzőit a szakemberekkel, a helyi közösséggel, a fiatalokkal és a vállalkozókkal, és közben gondolkodjunk arról, hogyan maradhat ez a tudás napjainkban és a jövőben is élő és értékes.
4: A foglalkozások ma kezdődnek. Katarina Utrosa vezetésével természetes alapanyagokból készítenek kozmetikumokat. A hónap során gyógynövényes foglalkozások, fonás és hímes tojás készítés is várja az érdeklődőket. Október 15-én Jelkap Sajd etnológus tart előadást a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. A részleteket Gönc Tímea ismerteti.
5: Aztán október 22-én a szociális vállalkozás témakörével is foglalkozunk, és azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan kapcsolhatjuk össze a hagyományos tudást és kulturális örökségünket új ötletekkel, tevékenységekkel és lehetőségekkel. Mindenekelőtt azonban arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy személyesen is megtapasztalják örökségünket, sajátítsanak el valami újat, majd ezt a megszerzett tudást adják tovább, hiszen örökségünk mindaddig él, amíg ismerjük, használjuk és továbbadjuk a következő generációknak.
4: A programsorozat október 30-án zárul. A Weiss-ház udvarán záró rendezvényt tartanak, és kiállítják a foglalkozásokon elkészített tárgyakat. A programokra minden érdeklődőt várnak.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes és Fticser Ines összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Kedves hallgatóink, csütörtök esti népzenei adásunkban Szent Mihály napja, a hagyományban élő behajtási ünnep alkalmából az alföldi, a felföldi és a somogyi pásztorok népzenei hagyatékát idézzük meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:30-tól.

0: Helyzetkép.
1: Új fejezet kezdődik a Lendvai legtörténetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A moravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: És most elmondom azt, amit nem biztos, hogy benne kéne hagyni. Megérkezett már szeptember hónapjában egyébként a Bongor film előzetese. Október 8-ától lesz egyébként ez a film látható a mozikban, ami az Extázis Uncut címre hallgat. Bongor rendhagyó albumfilmje, amely az előadó saját történetén keresztül mesél az alkoholizmussal való küzdelemről, a függőség mélypontjairól és a felépülés lehetőségéről. A film egy elképzelt terápiás ülés keretében vezeti végig a nézőt az Extázis című konceptalbum dalain, miközben feltárja a rapper gyerekkorát, családi kapcsolatait, a sikerrel járó kísértéseket és a józanság felé vezető út nehézségeit, tudhatjuk meg a Rekorderen. Az Extázis Uncut a magyar filmgyártásban egyedülálló albumfilm, amelyben a lemez minden dala önálló vizuális világot kap, mégis egyetlen összefüggő történetté áll össze. A dokumentarista és fikció elemeket ötvöző alkotás látványvilága ugyanolyan sokszínű, mint maga a lemez. A történet egyes elemeit ebben az esetben is egy fiktív terápiás ülés fűzi össze, a személyes megélések Csongor és a hozzá közelállók személyes vallomásaiból válnak láthatóvá, de a klipszerű intenzív zenei szekvenciák is helyet kapnak benne. Ezzel a lemezzel próbáltam megvédeni magam a visszaeséstől, nyilatkozta az egyik interjúban magáról az Extázisról Bongor. A főszerepben Berta Csongor, azaz Bongor látható, aki saját magát alakítja. A filmben szerepel továbbá Hámori Gabriella, a terapeuta, Kerekes Éva az édesanya, illetve Znamenek István az édesapa szerepében. Míg saját magáként tűnik fel többek között Cseri Hanna, Sisi és Zahár Gábor. Az alkotás rendezői és producerei Ipacs Gergely és K. Kovács Ákos, a gyártásban pedig a Super Factory, a Telekom Film és a Színe Super működött közre. A cikkben pedig egyébként megtalálható maga a film előzetese is, aminek szeptember 9-én Bongor Teltházas Park koncertjén volt az első premierje, de most már YouTube-ra is felkerült, úgyhogy érdemes akkor ebbe is beletekinteni. Bongor a filmről egyébként már a Rekordernek nyilatkozott régebben, illetve az albumról is, hogyha érdeklik önöket ezek az interjúk, akkor ebben a bizonyos cikkben a rekorder.blog.hu weboldalán megtalálják a linket mindkettőhöz. Az Extázis Uncutra pedig megint csak linkelve van az oldal, hogy hol lehet jegyet szerezni, egyébként artmozi.hu a weboldal, ahová el kell látogatni. Ez pedig a film plakátja, amit magában a cikkben láthatunk, illetve az Extázis Uncut hivatalos előzetesében, amihez a fotót Miki 357 lőtte. A grafikáért pedig Ónya Olá Dóra felel, neki köszönhető egyébként a film teljes arculata is. Érdemes tehát akkor október 8-ára jegyet szerezni a mozikba és ellátogatni, akkor megnézni Bongor Extázis Uncut című filmjét, ami ugye az Extázis című lemezre épül, és mi is betekintést kaphatunk abba, hogy miként küzdött meg az előadó a függőséggel, az alkoholizmussal, és hogyan is telt ez a bizonyos felépülés a legújabb dalain keresztül. Minden esetre további részletekért a Rekorder oldalára érdemes ellátogatni. Nálunk pedig érkezik a Hallott Pénz, Merringer, valamint az Ónodi közös dala a Máshol.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

A Blaha Louisiana Amoraja után mi megyünk tovább, nincs megállás. Lola Youngtól fog szólni a Messi, aztán 3:45 körül a hét zeneszemet is meghallgatjuk majd közösen. Egyébként pedig, hogyha valaki nem szeretne a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, akkor, mivel október 1-e van, el lehet látogatni Lentibe az Erdő és Gomba ünnepre. Jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor a kiállítások zajlanak épp, a megnyitójuk már megtörtént, úgyhogy érdemes tehát akkor ellátogatni a Lenti Városi Művelődési Központhoz. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenével, ahogy említettük, érkezik Lola Young.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holleti Zsuzsa hírszerkesztő. János Jánosa miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. Jánosa a vatikáni látogatás után Rómába utazik, ahol megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A Sionet beszámolója alapján ő az első olyan magasrangú szlovén vezető, aki hivatalos vizitet tesz a Vatikánban 14. Leó pápa pontifikátusa alatt. A hír kapcsán az STA emlékeztet. A szlovén politikai vezetők meglehetősen gyakran látogatnak a Vatikánba. Legutóbb Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök vett részt hivatalos vatikáni látogatáson még 2024. december 5-én. A látogatás során az államfő az apostoli palotában egy 25 perces magánkihallgatás keretében egyeztetett Ferenc pápával. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az ukrajnai és a közel-keleti háborús konfliktusokkal, a Nyugat-Balkán politikai helyzetével és európai integrációjával, valamint az egyház és a szlovén állam közötti kétoldalú kapcsolatokkal. Az államfő a pápai audencia után találkozott Pietro Parolin, bíboros államtitkárral is. Ez volt Natasa Pirc-Muszár második találkozója az azóta már elhunyt Ferenc pápával, miután korábban 2023. májusában már járt nála magánkihallgatáson. Bár korábban arról volt szó, hogy a MOL és az orosz Gazprom között folytatódnak a szerb olajvállalat a NIS többségi részesedésének magyar megvásárlásáról szóló tárgyalások, és ennek érdekében az USA a napokban október 30-áig elhalasztotta a cég elleni szankciók bevezetését. A szerbiai Forbes kormányzati forrásai szerint a tárgyalási folyamat gyakorlatilag összeomlott. A lap azt írta, hogy a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben fennálló részesedését, és egyszerűen csak időt akar nyerni azzal, hogy hallgat erről. A MOL a Forbes cikkének megjelenéséig nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy összeomlottak volna a szerb olajvállalatról szóló tárgyalások. A MOL idén januárban jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprommal arról, hogy utóbbi eladja a NIS-ben lévő 56,15%-nyi részesedését. Az Európai Unió tanácsa véglegesen jóváhagyta az EU területén tartózkodási joggal nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldéséről szóló új, szigorúbb uniós rendeletet. A döntés értelmében az új szabályozás a következő kulcsfontosságú intézkedéseket vezeti be az illegális migráció kezelésére. A tagállamoknak lehetőség nyílik arra, hogy az EU-ban tartózkodásra nem jogosult, kiutasítási határozattal rendelkező személyeket az EU-n kívüli harmadik országokban létrehozott visszaküldési központokba szállítsák át. Ennek feltétele olyan megállapodások megkötése, amelyek tiszteletben tartják az alapvető emberi jogokat és a visszafordítási tilalmának elvét. Az érintettek kötelesek elhagyni az EU-t és együttműködni a hatóságokkal. Az együttműködés megtagadása komoly szankciókat, például a juttatások csökkentését, pénzbírságot vagy akár büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. Bevezetik az egységes európai kiutasítási végzést, amely biztosítja a határozatok kölcsönös elismerését a tagállamok között. Ez megakadályozza, hogy valaki egy másik tagállamba átköltözve bújjon el a kitoloncolás elő. Továbbá különleges, szigorított intézkedések lépnek életbe azokkal szemben, akik nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kockázatot jelentenek. Az új jogszabály a kihirdetését követően azonnal hatályba lép, kiegészítve a már meglévő uniós migrációs és menekültügyi paktumot.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára napos időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között változik. Az Adria mentén mérsékelt borra mellett 25 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Dániel Fitől már szól a szerb mulatos, negyedik még mi is zenélni fogunk, de aztán majd visszaforgatjuk az idő kerekét, mint ahogy a Stradamosban tették 10 éve. A helyieknek és a látogatóknak bemutatták, hogyan éltek egykor a faluban. Őszi munkák végzésével, hagyományos ételekkel, magyar nótákkal és népdalokkal elevenítették fel a régi időket. A hagyományőrző találkozóra pedig először jöttek vendégek a felvidékről, akikkel egy új barátság kezdődött. Az eseményről akkoriban Cigán Szilvia készített riportot, és ma negyedkor ezt a riportot hallhatják a Visszapillantóban.

0: visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Radamosban 10 éve visszaforgatták az időkerekét. A helyieknek és a látogatóknak bemutatták, hogyan éltek egykor a faluban. Őszi munkák végzésével, hagyományos ételekkel, magyar nótákkal és népdalokkal elevenítették fel a régi időket. A hagyományőrző találkozóra először jöttek vendégek a Felvidékről, akikkel egy új barátság kezdődött. Az eseményről Cigán Szilvia készített riportot.

0: A Hebeli Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület szervezésében szombaton délután Radamosban a régi időket idézték fel. A falu és tűzoltó otthon környéke az őszi munkavégzéshez teremtette meg a körülményeket. Az ügyes helybeliek és a látogatók, valamint a meghívott vendégek is közreműködtek a kukoricafosztásban, valamivel gyérebb volt az érdeklődés a tök tisztításánál. Ám a cekkerkötést, vagy éppen a kosárfonást is meg lehetett próbálni. Munka után helyi ételeket kóstolhattunk, estére pedig felcsendült a magyar nóta és a népdal. Miért fontos a régi idők felelevenítése, kérdeztük a radamosi helyi közösség tanácsának elnökétől, Lebár Teodortól.
1: A mai fiatalságnak, vagy akik már elfeledték ezt a hagyományt, megmutassuk, hogyan fosztották a kukoricát, magozták a tököt, fonták a kosarat, a cekkért.
2: Ki volt az, aki útba igazításokat adott, hiszen ez a fiatal generáció, aki ma ezt kivitelezi itt, nem biztos, hogy igazából ezt a hagyományt közvetlen átvehette szüleitől.
1: Én csak így, mint főszakács vagyok beosztva, de van itten a helyi közösség alelnök asszonya, vagyis a Turisztika és Kultúra Egyesület elnök asszonya, aki itt igazából otthon van a szokásokkal, és Tüske Mária, aki épp ugye a hagyományőrző programban benn van.
2: A helyi közösség elnöke azt mondta, hogy Szabó Marika és Tüske Marika a főcinkosok magában a tartalomban, tehát így éltünk ma Radamosban, megint úgy élünk, mint régen. Honnan merítették azokat az ötleteket, amelyek igazán akkor élethűek, és valóban elevenítik a régi időket?
3: Hát én ezt többnyire a munkahelyemről, mert mivel a munkahelyemben is a cekkerkötéssel foglalkozok, hát ott is minden éven, mikor eljön az ősz, beérik a kukorica, kezekkel tördünk a kukoricát, fosszuk, és ott is akkor a fosztás közben társalgunk, beszélgetünk, és ez egy jó ötlet lenne, hogy miért nem csinálhatnánk ezt a mi falunkban is, hiszen régen nálunk is ez így zajlott, és ez az okból szerettem volna itten ebben nálunk is a radamosi faluban, hogy felevenjen ez a tevékenység, vagy ez a hagyományőrző nap.
2: Az idén inkább a munkálatokon van a hangsúly.
3: Hát igen, hogy lássák is meg, hogy valamikor hogyan készültek a cekkerek, hiszen a falu belül a Tüske Marika úgyis ugyanúgy foglalkozik a cekkerkötése, és sokan nem is tudják, hogyan készül el. Lehet, hogy sokan el is képzelik, hogy géppel, és hogy ezt mind kézzel kell elkészíteni, hogyan kell megsodorni, hogyan kell a cekkernek a széleskedését, hogy lássák meg, hogy hogyan készül. Ugyanúgy valamikor a falunkban is a férfiak télen estükön kötötték a vesszőből a kosarakat, hát akkor úgy gondoltam, hogy hozzátesszük a kosárfonást is. A tanáromat, akit tanultam Magyarországra, a Dulics Margitot hívtam el, hogyha eljönne, és akkor ő helyettem, hogy bemutatná, hogyan készül el a kosár, a shilling, ami nálunk szoktuk mondani.
2: Ugye kultúrélményre is számíthatunk.
3: Hát igen, egy nóta estre, hiszen valamikor is régen a faluban a nóta szó, az ének volt, bár a munkák, amikor befejeződtek, azután kezdődött a társalgás, a nótázás, és akkor már tavaly éven volt nótaestünk is, csak külön-külön volt megrendezve, és akkor úgy gondoltuk, hogy miért nem lehetne bővíteni, és ezt egyben, hiszen a munka után, mint már említettem, úgyis mindig szólt a nóta, a zene, és akkor ezt így szerettük volna mai napon át bővíteni, hogy gazdagabb legyen a tartalma a napon.
0: Szabó Marika, a Radamosi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület elnöke mellett a rendezvény tartalmi kivitelezésében Tüske Marika, a Csuhézás népi iparművésze is közreműködött. A cekkerkötésről elmondta.
4: A csuhét, mikor megérett a kukoricát, szedjük, megszárogatjuk, és olyan száraz, levegős helyen tároljuk, hogy ne penészedjen be. És akkor mielőtt van használva, vagy ha kezdünk bele dolgozni, akkor benedvesítjük. Ennyi a folyamata. Esetleg, ha véletlenül tovább fönnmarad a kukorica, hogy bepenészedik, vagy de ne a fekete penész, akkor meg lehet kéne fehéríteni egy kicsit, de a fekete penészt sajnos nem viszi ki a kén.
0: Néhányan ki is próbálták a csuhé pödrését, és csatlakoztak Tüske Marikához. Mások pedig Dulics Margit lenti iparművész kosarai közül próbálták kiválasztani a legszebbet, leghasznosabbat, legpraktikusabbat.
5: Ez egy régi mesterség, úgymond, a férfi embereknek egy téli munkájuk volt. Az asszonyok szőttek, a férfiak fonták a kosarat, ami a gazdaságba, a ház körül kellett, krumpliszedő, kukoricaszedő kosár, ami éppen most ugye aktuális, kisebb hámozó kosarat, szüretelő kosarat, nagyon sok mindenre fel tudták használni. Igen, volt egy olyan időszak, amikor ez elfelejtődött, jött a műanyagos időszak, de szerencsére az emberek azért nagyon hamar belátták, hogy azért a természetes anyagból készült kosarak, tárolók sokkal jobbak, mint a műanyag. Egy az, hogy a környezetünket sem károsítjuk vele, és sokkal dekoratív a mai modern lakásba be lehet tenni bárhova, egy polcba, egy sarokba, lehet úgy szintén egy kandallóhoz oda tenni egy silingát, ahogy itt erre is mondják, meg felénk is lentibe, vagy egy kandallókosarat, de levélgyűjtő kosarat nagyon-nagyon keresik, így az őszi időszakban szinte tényleg az ember nem győzi csinálni, és ami nagy öröm, hogy itt Szlovéniában is tanítottam, Polanában itt is kezdik azért a fiatalok tanulni, nálunk is nagyon nagy divatja lett, hogy a fiatalok, meg még a nyugdíjasok is eljönnek, hogy olyan kár, hogy nem tanultuk meg a nagypapát, és nagyon-nagyon sok fele megyünk oktatni, és én ennek nagyon örülök.
0: Közben a vendégasztalnál pincepörkölttel, hazai gombócával kínálták meg a felvidékről érkezett vendégeket, akikkel egy új baráti kapcsolat kezdődött a radomosi hagyományőrző napon.
1: Hál' Istennek a műveletűség intézeten keresztül kapcsolatba léptünk egy felvidéki faluval, Nagyabony településsel, ahol ők is szeretek volna egy muravidéki faluval kapcsolatot teremteni. Ez nem csak a kulturális, így a falu, mint faluval. Megérkeztek a Nagyabonyi településből, és most nézelődnek, éppen ebédelnek, úgyhogy remélem ízlik nekik.
0: A felvidéki vendégek a nótaesten szerepeltek, de a finom ebéd után a kukoricafosztástól sem vonakodtak.
6: Kis Katalin vagyok, óvónő, az eredeti foglalkozásom, és Nagyabonyban dolgoztam. Ott kerültem kapcsolatba, jobban mondva, ott kezdtem el a népdalkörnek az összehozását, a megalakulástól, aztán én vezetem azt a népdalkört. És ez olyan társaság lett végül is, hogy most már citara együttessel is bővül, és akkor ez az együttes külön is működik, minket is kísér, jobb hangulatot tud csinálni velünk együtt. Hogy kerültünk ide? Talán onnan kezdeném, hogy már több alkalommal voltam itt a Szlovéniában, és gyönyörű szép vidék. Nagyon szép, és nagyon tetszett ez az összefogás, amit itt a magyarok végeznek egyáltalán olyan közösségi munkákat. A Magyar Intézeten, az itteni Magyar Intézeten keresztül, az ottani csemadokon keresztül tudtunk kapcsolatba lépni Szabó Marikával, itteniek lelkével, és hosszas levelezés után így sikerült összejönnünk végül, és hogy ezen az alkalmon nagy-nagy lelkesedéssel jöttünk ma, és hogy mi is egy kicsit be tudjunk mutatkozni, és megismerjük ezt a vidéket, ezeket a népszokásokat, amit itt végeznek, itt tudunk megismerni legjobban.
7: Egy új kapcsolat van kialakulóban, ha jól értem. Első évben járnak itt Radamosban. Várható-e, hogy ez a kapcsolat tartósá alakuljon?
8: Marave Kivet vagyok. Hát Nagyabony község alpolgármestere és a csemadok elnöke, és a citera zenekar vezetője. Így hosszan. Hát nagyon bízunk benne, hogy tartós lesz ez a kapcsolat, és nagyon örültünk, hogy sikerült eljutni ide, bár elég messze van, de szerintem amit itt érzünk, az mindent fölülmúl.
7: És miért éppen Radamos?
8: Szerintem ők is kerestek egy ilyen testvér falut, községet, mi is kerestünk, és így egymásra akadtunk szerintem, ez csak egy ilyen véletlenek nincsenek, úgyhogy valami okkal biztosan, hogy ennek így kellett lenni, de nagyon örülünk. Hát még nem nagyon találkoztunk, most kezdődött csak az egész ünnepség, úgyhogy majd este biztos többet tudnánk mondani.
0: Addig mi nem maradtunk, de a nótaesten még ott voltunk.

A Csillagfürti népdal kör és szitra együttes mellett, amelynek műsorából hallottak részletet, a radamosi nótaesten közreműködtek az összeállítás legelején hallott radamosiak, továbbá a muraszombati baráti kör és a völgyi falusi népdal kör is bemutatkozott. Azt követően pedig Rédicsről Vörös Pista nosztalgia zenekara gondoskodott arról, hogy az egyre jobb hangulat csak fokozódjon. A második alkalommal megszervezett rendezvény Radamosban nagy érdeklődésnek örvendett, ami a szervezőket nagy valószínűséggel arra ösztönzi, hogy jövőre ismét megszervezik a régi időket felelevenítő műsort.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Kedves hallgatóink, csütörtök esti népzenei adásunkban Szent Mihály napja, a hagyományban élő behajtási ünnep alkalmából az alföldi, a felföldi és a somogyi pásztorok népzenei hagyatékát idézzük meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:30-tól.

Bársony Bálint a Csiga és a Zsiráf című dala után egy kicsit komolyabb témával folytatjuk. Ugyanis ismételten fellázadt az internet népe. Sajnos viszont most nem egy zenész véleménye miatt, vagy bármiféle beef nem egyetértés miatt. A lázadás tárgya egy Cornell 7, azaz Cornell 7 elnevezésű ügy, ami egészen 2024-ig nyúlik vissza, Amerikába egyébként. Azon év őszén a Cornell Egyetem egyik diákját, hét férfi, mind a Csajpály Diák Szövetség tagja megerőszakolta az említett Diák Szövetség házában. A nő alkohol és drogok hatása alatt állt, a Csajpály épületébe pedig egyik jó barátja meghívására ment. Az este szórakozás helyett azzal zárult, hogy a Diák Szövetségből heten is több órán keresztül kihasználták a lányt, egy 57 személyes Snapchat üzenetbeszélgetésbe küldött üzenetet követően, ami, ha próbálunk szebben fogalmazni, annyi volt, hogy ingyen hús az emeleten. A történtek után kettő diákot kicsaptak az egyetemről, a maradék öttel pedig esszét irattak arról, hogy miért rossz az, amit elkövettek. Most az áldozat az egyetem ellen indított pert, miszerint helytelenül foglalkoztak az üggyel, illetve jártak el ezzel kapcsolatban két évvel korábban. Hogy a pár hogyan fog végződni, az még kérdéses. A felháborodás viszont, amit ez az egész kiváltott, egyáltalán nem indokolatlan, az már más kérdés, hogy mi az a pont, ahol túllépik az emberek a határt. Jelen pillanatban a hét elkövető neve és arca, némelyiknek a munkahelye is köztudott információ, a Cornell Egyetem telefonrögzítője betelt üzenetekkel, illetve nagyon sokan e-mailben is felkérdezik őket, hogy például miért járt a Palesztináért tüntető hallgatóknak nagyobb büntetés, mint a nemi erőszakot elkövetőknek, illetve hogyan is segít szerintük pontosan egy esszéírás ebben az esetben, csak ha néhányat idézünk. Ami biztos, hogy felettébb félelmetes belegondolni, hogy egy közeli barátod meghívásának elfogadásából egy ilyen eset alakulhat ki, illetve abba is, hogy 7 órán keresztül az a bizonyos üzenet elérhető és látható volt 57 diák szövetségtag számára, akik közül egyik sem gondolta úgy, hogy lehet ez így nincs rendben, és nem kéne engedni, hogy ilyen mód kihasználjanak valakit, vagy például segítséget kéne hívni. És természetesen vannak, akik felhozták az alkohol és drogok jelenlétét a lány szervezetében. Erről viszont annyit érdemes elmondani, hogy éveszű ember ilyen esetben nem arra fog gondolni, hogy ezt a pillanatot most mindenképpen ki kell használni borzalmas dolgok elkövetésére, és mint ahogy nem kifogás az, hogy valaki alkohol befolyása alatt agyonveri a családtagját, legyen szó nőről, férfiról vagy gyerekről, így az sem kifogás, ha valakit bármilyen szerek hatása alatt védtelen állapotban kihasználnak, és igen, itt is lehet az áldozat mind nő, mint pedig férfi. Attól még a tény változatlan, 57 ember közül egynek sem jutott eszébe cselekedni annak érdekében, hogy potenciálisan megakadályozzanak egy büntettet, ami szomorú, de valós képet mutat arról, hogy abban a bizonyos elterjedt hipotézisben miért a medvéd választják inkább az emberek. Minden esetre az üggyel kapcsolatos fejleményeket érdemes kivárni, a hivatalos jogi úton meghozott döntéseket szintén. Nekünk, mindennapi embereknek viszont tökéletes emlékeztető ez arra, hogy ha valaki segítségre szorul, akkor ne hunjunk szemet és forduljunk a másik irányba, hanem próbáljunk megsegíteni, mert néha egy szimpla közbelépés is életmentő tud lenni.

A magyar underground idén is összedobja nem hordott pólóit, pulcsjait és egyéb mörcseit, azaz promóciós termékeit egy jó ügyért, méghozzá azért, hogy segítsék a sérült állatokat. Hajdú Andor, Völgyesi Ádám, Nuszkul, Földesi Bene Andrea, a Mögött blog egyik írója, KG, Geri és a Bárhol 2025-ben is, illetve 2026-ban is egyesíti erőit. Volt itt egy elírás. Na de, pontosan azért, hogy megrendezze a jótékonysági merch licitet, amelynek bevételével ezúttal is az Otthont Vadmentő és Közösségi Segítő Alapítvány csapatának munkáját támogassák, akik a sérült, beteg vagy árván maradt vadállatoknak nyújtanak segítséget, tudhatjuk meg a Rekorder cikkéből. Amikor 2022-ben arra jutottunk, hogy szorosabban is együttműködhetnénk egy jótékony ügy értekében, nem gondolkoztunk azon, mit hoz majd a jövő. Így kicsit borzongató érzés belegondolni, hogy 2026-ban is megrendezésre kerülhet a jótékonysági merch licit. Missziónk változatlan. A kihasználatlan merch adományokból tartott online licit teljes bevételével olyan kevésbé ismert alapítvány szervezett támogatását tűztük ki célul, ami fáradhatatlanul dolgozik a szociális háló foltozgatásán. Reméljük, ez alkalommal is sikerül valamelyest hozzájárulnunk ahhoz, hogy megkönnyítsük az otthont tevékenységét, írták a szervezők. Az előző évekhez hasonlóan idén is közösségi gyűjtésre épül a projekt. A felajánlásokat, jó állapotú zenekari merch, vagy póló, felvarró, CD, lemez, bármi, október 10-ig lehet leadni ezeket a Bárhol Musicban. Illetve azt tartsuk szem előtt, hogy adományunkról a szervezők saját belátásuk szerint rendelkeznek. A gyűjtés anonim, tehát leadott darabokat később nem tudnak visszaadni. A megmaradt felajánlások pedig a CharityX-ához kerülnek. A korábbi eseményektől eltérően az átadást ezúttal november 2-től 4-ére időzítik. Illetve további infókat Facebookon is tudnak szerezni, hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését, még hozzá a jótékonysági merch licit 2026 címszó alatt, amit a Bárhol Music, illetve a nuschool.hu közösen hozott létre, úgyhogy erre az eseményre is esetleg rá lehet lesni, vagy hogyha valaki direkt csak a linket szeretné elérni, és nincs kedve keresgetni, akkor a recorder.blog.hu weboldalán, ebben a bizonyos cikkben, ahol ugye magáról a jótékonysági merch licitről írnak, itt a cikk végén be van bigyeztve ez a Facebook esemény link, tudjuk ajánlani figyelmükbe. Na meg azt is, hogy egy picit olvasgassanak utána magának ennek a jótékonysági licitnek, mert azért érdekes dolgok kezdeményezték magának ennek megalakulását 2022-ben, úgyhogy érdemes ezzel is foglalkozni, Minden esetre ennyit.

0: Meg milyenek?
1: Az a baj.
2: Azért nem megyek oda, mert az a baj, az arca a baj.
1: Az arc.
0: Én sodorjon meg, az a baj. De te még nem tudsz sodorni, az a baj. Ha meg mire kér? Ez a baj. Tüzet is én adjak, ugye? Az a baj. Azt hiszed, hogy tüzet? Az a baj. Nem láttam még ilyen, az a baj. Ezt nekem mindig el kell mondanom, ez a baj. Szerinted még nem unom, na, ez a baj.

0: eljössz, az domász nekem, az a baj. Nem hagyod abba, az a baj. És nem figyelsz, hogy nem érdekel, az a baj. Az, amit mondok, az a baj. Életlen is vagy, ez a baj. Mással beszélek, nem zavar. Nem lesz, amit...
1: MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az euróövezeti munkanélküliségi ráta 6,4%-on stagnált augusztusban, ami stabil munkaerőpiacot mutat a gazdasági kihívások ellenére is, olvasható a Eurostat ma kiadott közleményében. Szlovénia 3,4%-os munkanélküliségi rátája kifejezetten erős gazdasági stabilitást mutat, és az országot tartósan az Európai Unió élvonalában tartja a magas foglalkoztatottság tekintetében. A szlovén kormány egyelőre nem hagyta jóvá a következő két évre vonatkozó állami költségvetési javaslatot, csak megkezdte annak mérlegelését, és tájékozódott a következő két évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzésről. A költségvetési dokumentumokról szóló végső döntést a következő ülések egyikén hozzák meg, jelentette be a kormány a csütörtöki ülés után. A szlovén legfelsőbb államügyészség egyértelmű sikerként értékelte a Kavaški klán bűnszervezet szlovéniai sejtje ellen hozott elsőfokú ítéletet. A közlemény szerint a döntés bizonyítja, hogy a szlovén igazságszolgáltatás képes hatékonyan fellépni a legsúlyosabb szervezet bűnözői csoportok ellen. A Ljubljanai Kerületi Bíróság 2026. szeptember 30-án hirdetett ítéletet a 3 éve tartó rendkívüli biztonsági intézkedések mellett zajló perben. 14 vádlottat találtak bűnösnek, bűnszervezetben elkövetett kábítószer kereskedelem és csempészet vádjában. Összesen 108 év börtönbüntetést szabott ki a bíróság a csoport tagjaira, ami szinte teljesen megegyezik az ügyészség által kért 110 évvel. Klemen Kadivec, a szlovén sejt feltételezett vezetője kapta a legsúlyosabb büntetést, 15 év börtönt, míg testvérét Blaž Kadivecet 12 évre ítélték. A szabadságvesztések mellett a bíróság összesen 164 000 euró pénzbüntetést is kiszabott, valamint elrendelte a bűncselekményekből származó vagyon elkobzását. Az ítélet még nem jogerős, a védelem korábban felmentést kért, így az ügy várhatóan magasabb szintű bíróságon folytatódik. A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium jóváhagyta az Európai Uniós forrásokat a Bakovci és Doklizsovje közötti kerékpárút megépítésére. A teljes projekt költsége meghaladja az 1,4 millió eurót. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 791.841 euróval járul hozzá a projekthez. Egy körülbelül 2,2 kilométer hosszú, egyoldali kétirányú kerékpárút épül meg a két települést összekötő helyi út mentén. A projekt keretében megújul a Szaboska ulica egy része, új gyalogos járdák és közvilágítás létesül, valamint egy új hidat is építenek. A projekt elsődleges célja a fenntartható mobilitás fejlesztése, a közlekedés biztonság növelése, valamint a Muraszombat város központja és a környező települések közötti biztonságos kapcsolat megteremtése. Ma este 6 órakor a Zene Világnapja alkalmából Bartók est lesz a Lendvai zsinagógában. A Budapesti Fesztivál Akadémia Bartók Béla Bonos négyeseit mutatja be 3 felvonásban. A műsor középpontjában a zeneszerző 6 vonós négyese áll, amelyek a zeneszerző teljes alkotói pályáját ölelik fel, és a 20. századi kamarazene legjelentősebb ciklusát jelentik. A projekt különlegessége a legendás zeneszerző Kurták György és a Kelemen Kvartett sok éves együttműködése. Az idén 100. születésnapját ünneplő Kurták összesen 68 órányi intenzív munkát szentelt a kvartettnek Bartók 6 vonós négyesének tanulmányozására. Ennek a különleges művészi együttműködésnek az eredményét a szlovéniai koncertkörút keretében élőben is megtapasztalhatja a szlovén közönség.
2: Időjárás.
1: Estétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű, hajnalra 3-8 fokig hűl le a levegő. Pénteken felhős, napos időszakok váltakozására van kilátás. Kora délután 18-22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 25 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.
4: Kedves hallgatóink! Csütörtök esti népzenei adásunkban Szent Mihály napja, a hagyományban élő behajtási ünnep alkalmából az alföldi, a felföldi és a somogyi pásztorok népzenei hagyatékát idézzük meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:30-tól.

0: Anna, hol dolgoznak a te szüleid?
1: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
0: És az apukád az mivel foglalkozik?
1: Ő otthonról dolgozik. A lakásukban van neki lent olyan kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
2: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt. Apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
0: Melyiket találod érdekesebbnek?
2: A tésztakészítés. És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tészta tornyot, amit megsütöttünk.
0: Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
3: Nem.
0: Ilyennek látod őt?
3: Fáradnak.
0: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
1: Igen.
0: És te ezt miből gondolod, Anna?
1: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
0: Itt milyen munkát végeztek inkább?
1: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
4: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a mai gyereksarokban. A Lendvai kisiskolásoknál jártam, és ezúttal arról tudhattok meg többet, hogy vajon milyennek látják a gyerekek a szülőket, milyen munkát végeznek és hogy jönnek haza. Vajon cserélnének-e velük szerepet akár egy napra? Minden hamarosan kiderül, de ezúttal kiktől is?
1: Tukszár Anna.
2: Ami Marcell. Fejesd, de már bemendek.
4: Nos, a részletek már is következnek.
0: Meséltek-e már a szülők arról, hogy ők mit csinálnak a munkahelyen, mivel foglalkoznak, mit csinálnak, amikor ti nem látjátok őket? Anna, hol dolgoznak a te szüleid? Azt tudod? Meséltek már arról, hogy ők mivel foglalkoznak?
1: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
0: Mit mond, mit csinál ott?
1: Nem tudom.
0: Oda utaznia kell? Igen. Egyedül megy autóval, vagy mivel?
1: Autóval, igen.
0: De beszerez valamit, vagy valamit csinál, nem tudod?
1: Nem.
0: És az apukád az mivel foglalkozik?
1: Ő otthonról dolgozik, a lakásukban van neki lent olyan kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
0: És mit csinál ott?
1: Dolgozik, mikor szabadidős néz anyával a filmet.
0: Volt már, hogy ide bementél te ebbe a helyiségbe hozzá?
1: Igen.
0: És mit csinált éppen?
1: Dolgozott, vagy éppen pihent.
0: Te tudod, hogy mivel foglalkoznak a szülők, amikor te iskolába vagy? Mit csinál anyukád?
3: Dolgozik.
0: Hol dolgozik?
3: Pereceket csinál.
0: Pereceket? Te szereted a perecet?
3: Igen.
0: Megkóstoltad már azt? Milyen íze volt, amit anyuka készített?
3: Jó.
0: El is adjátok?
3: Igen.
0: És apukád?
3: Az is dolgozik.
0: Mivel foglalkozik? Mikor most te nem látod, hogy ő hol van? Mit tudsz róla?
3: Messze dolgozik.
0: Ő is elutazik? Hova megy?
3: Nem tudom.
0: Egy nagyobb városba?
3: Nem tudom hova.
0: Délután találkoztok?
3: Este hazaér.
0: Este hazaér. Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
3: Nem.
0: Milyennek látod őt?
3: Fáradnak.
0: Fáradnak. Estére már mindannyian elfáradunk. Ti az iskolába vagytok. És te hogy látod a felnőtteket? Mit mondanak, mivel foglalkoznak?
2: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt, apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
0: Melyiket találod érdekesebbnek?
2: A tésztakészítést.
0: Tényleg? Te már megpróbálkoztál valamikor?
2: És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tészta tornyot, amit megsütöttünk.
0: Van olyan, hogy különböző lisztekből is készül el, vagy különböző formák készülnek?
2: Igen. Van a tortilla, na az is ilyen tésztaféle, meg a tagliatelle, meg olyan, mint a spagetti, csak ilyen vékony, egy kicsit hosszabb, meg vastagabb.
0: És szerinted melyik a legfinomabb? Mondtad, hogy a spagettit szereted, de csak azt szereted?
2: Meg a tagliatellét. Az a legfinomabb, amikor a vajas, meg sajtos.
0: Tehát azzal a változattal. Anyukád mit mond? Milyenek a gyerekek az iskolába? Mond valamit róluk?
2: Hát ő nem úgy tanít, hogy iskolában, hanem számítógépen, a barátainkkal, de ilyen már felnőtteket.
0: felnőtt képzést tart?
2: Igen, meg még egyszer elment a gyerekekhez, egy házhoz, őket meg magyarra tanította.
0: Nagyon jó. Hát érdekes, hogy a felnőttek világa. Lennétek felnőttek?
2: Én igen.
0: Hogyha meg lehetne fordítani egy napra, hogy a szülők lennének és jönnének ide most a második osztályba, ti meg oda dolgozni, az ő munkahelyükre, benne lennétek egy ilyenbe?
5: Nem.
0: Lennél, Anna?
5: Nem.
0: Na, miért nem lennél?
1: Azért, mert sokat kell dolgozni.
0: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
1: Igen.
0: És te ezt miből gondolod, Anna?
1: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
0: Te úgy látod, hogy fáradt?
1: Igen.
0: És te nem fáradsz el annyira az iskolában?
1: Nem.
0: Miért érzed, hogy könnyebb a te életed? Na, miből gondolod?
1: Azért, mert itt a iskolában nem kell annyit dolgozni.
0: Itt milyen munkát végeztek inkább?
1: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
0: A tanulás mellett mit tudtok még itt csinálni?
1: Játszani.
0: A felnőttek játszhatnak a munkahelyükön?
1: Nem.
0: Jól látod. Marcel, te azt mondtad, hogy te meg cserélnél a felnőttekkel. Te miért cserélnél? Egy napra akár. Te lennél az apa vagy akár az anya, és ők jönnének ide. Apa lennél? És apát ide elküldenél az iskolába?
1: Nem.
0: Hát akkor? Na, szerinted mit szólna apa ahhoz, hogy hétfőn ő jönne el ide az iskolába? Helyetted?
3: Nem így tudtana, ő jön, értem.
0: És mit szólna ahhoz, hogyha beülne a többi társaiddal az iskolapadba? Szerinted örülne neki? Nem? Na, és te dolgoznál helyette?
3: Igen.
0: Mit csinálnál te akkor egy napig helyette? Milyen munkát végeznél?
3: Nem tudom.
0: De minden esetre akkor apával cserélnél, nem meg anyukáddal?
3: Nem.
0: Érdekes.
2: Én cserélni akarok, csak én tésztás szeretnék lenni, meg vadászképes.
0: Vadászképes?
2: A hajón dolgoznak.
0: Igen? És ez meg honnan jött ez az ötlet?
2: Hát már van nézni egy olyan filmet. Előtte
1: ki repülőket. Az én apukám azért akar eljönni az iskolába, mert ebédben nagyon finom dolgokat főznek.
0: De csak az étel miatt jönne?
1: Igen.
0: Honnan tudja apukát, hogy itt jól főznek?
1: Hát mert én mindig mondom neki.
0: Ja, elmondod a menüt. És tetszik neki?
1: Igen, nagyon.
0: És Anna, te neked hogy tetszik a menü?
1: Jó.
0: Elfogadod?
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon helyes. Ezt jó, hogyha már megtartjátok a felsőbb tagozatokba is.
2: Én meg csak a másodikat szoktam megenni, már a levest. Ha mindig meglátom, milyen leves van, olyan leveseket főznek, amit én nem szeretek.
0: Hát akkor miért szeretsz?
2: A paradicsom leveseset.

0: Van-e olyan dolog a világon, amelyet ti nem akarnátok betartani, illetve törölnétek?
1: A koránkelés.
0: Mert?
1: Nagyon fáradt vagyok, akkor kelek koránkelni.
0: Mikor fekszel, Anna?
1: Amikor anyukám szól.
0: Mond anya valamit, hogy miért kéne korán feküdni?
1: Hát azért, mert hogy reggel sok energiánk legyen, és tudjuk jönni suliba korán.
0: És az miért fontos?
1: Azért, mert ha elkésünk, akkor nagyon sok mindenről lemaradunk.
0: Volt már, hogy rosszabban aludtál éjszaka? Rosszabban sikeredett az éjszaka?
1: Igen.
0: És akkor milyen voltál másnap?
1: Fáradt.
0: Fáradt. És most például ma reggel hogy jöttél?
1: Fáradtan.
0: Fáradtan? Nehéz volt a hét?
1: Nem.
0: Nem. Te mit törölnél el? Milyen szabályt?
2: A házi feladatot és a koránkelést.
0: No, mi van ezzel a házi feladat?
2: Meg az iskolába járást.
0: No, hát ez már...
2: Egy nap szundítanék.
0: Szundítanál?
2: Ha meg tévét néznék meg, ilyesmilyen játékokat néznék.
0: Mit gondolsz, hogy mi lenne jobb szundítani, meg tévét nézni, és nem iskolába jönni? Mi lenne ennek az előnye, hátránya?
2: Iskolában számolni kell, minuszokat tanulni, a pluszokat, és csak nem jó itt az iskolában.
0: De szerintetek miért fontos iskolába járni?
2: Hogy megtanuljuk a számokat, tudjunk olvasni. De én szeretnék iskolába járni, de otthon is szeretnék lenni. De én csak azt akarom, hogy írjunk és olvassunk.
0: No, legalább akkor valamit. A házi feladatokat szereted?
1: Igen.
0: Mi a jó abban? Van valami jó abban?
2: Nincs, mert ha az napköziben megcsináljuk, akkor már otthon csak hazamegyünk és nézhetünk tévét. Megjátszhatunk az ilyen kis távirányítókon.
0: Mondtátok itt az ételt is ugye egy pillanatra, már mint egy gondolat erejéig, hogy mit főznek, meg hogy főznek. Van-e olyan étel, amit megkóstoltatok, és hú, hát azt nem lehet megenni?
1: A kását nekem.
0: Most nem kifejezetten az iskolára gondolok, hanem hogyha bárhol jártatok, és nem tudjátok elfogadni azt az ételt. Azt nem tudnátok. A kását?
1: Igen.
0: Mi a baj a kásával, Anna?
1: Nekem nem ízlik.
0: Nem ízlik? Van-e valaki, aki szívesen is, illetve jól el tudja mégis készíteni, csak te mégse tudod megenni? Anya jól elkészíti?
1: Igen.
0: De nem ízlik?
1: Nem.
0: Bárhogy fűszerezed, bármit raksz rá, nem jó?
1: Nem, nekem nem.
0: Akkor mit eszel te olyankor helyette? Készítenek mást a szülők?
1: Összetett szendvicset.
0: Inkább akkor az?
1: Igen, azt én nagyon szeretem.
0: És az miből áll az összetett szendvics?
1: Két zsemléből, megkedjük Philadelphiával. Az egyik felére ketchupot, és összerakjuk a két felet is, kész.
0: Ezt hol készítitek el? Otthon?
1: Otthon.
0: Otthon.
1: Igen.
0: Ezt viszed valahova, vagy ezt otthon fogyasztod?
1: Otthon.
0: És ezt te ügyesen el tudod készíteni?
1: Anyukám is, de én is el tudom készíteni.
0: Nagyszerű. Marcel, van olyan étel, ami nem éppen ízlik neked?
3: A kása.
0: Neked sem a kása nem ízlik. Akkor mi ízlik?
3: Paradicsomleves.
0: No.
3: Tojásleves.
0: No.
3: A sült hús, még a halacska, meg krumpi.
0: Jól hangzik. Nem vagyunk még éhesek, éhesek vagytok?
2: Én a paszternákat nem szeretem, mert a belseje, ami nagyon szálas, édes, és azt én meg tudom enni, de kihányom.
0: Majd lehet, hogy ez idővel változik majd. Én is voltam így, hogy valamit nem szerettem, és akkor később megszerettem. Van-e olyan egészséges kaja, amit tudjátok, hogy egészséges, és nagyon finoman el lehet készíteni, és szeretitek?
3: No. Inkább csináltunk egy ős salátát, raktunk be a zöld salátát, paradicsomot, hagymát, még csak ennyit raktunk.
0: Nagyon jól hangzik, és ez egészséges is.
2: Nekem az a legfinomabb, meg egészségesebb, amikor mi mindig csinálunk milyen nagyon ecetes salátát, hogy egy ilyen ekkora poharnyit belöntünk, és akkor rakunk bele salátát, babérlevet, paradicsomot, egy csipetnyi sót, egy kicsi sót, kicsi olívaolajat, hagymát, lilahagymát. Én néhány hagyma szeretet bekapok, aztán kész.
0: Nagyon egészségesen hangzik.
1: Nekem az uborka.
0: Az Az uborka nagyon finom?
1: Igen.
0: Hogy szereted a leginkább elfogyasztani?
1: Aminek nincs magja is, jó, finom, meg édes.
0: Táplálkozzatok egészségesen, és tartsátok be a szabályokat, jó? Most gondolatban egy kicsit elkalandoztunk a felnőttek világába, de kívánom azt, hogy itt az iskolában szépen teljesítsetek, tanuljatok minél többet, mozogjatok, és fogadjátok el azt az ételt, amit itt adnak, mert nagyon egészséges és finoman van elkészítve. Bár néha izgalmasnak tűnik a felnőttek világa, hiszen ők dönthetnek sok mindenről, látjátok, hogy ez komoly súlyokkal is jár. Használjátok ki jól ezt a mostani időt a tanulásra, a barátkozásra és a pihenésre, mert ezek az évek adják a legbiztosabb alapot ahhoz, hogy később boldog felnőtteké váljatok. A műsorban a lendvai kisiskolások szerepeltek. Név szerint...
1: Tukszár Anna.
2: Marcell, Fejes Döme Benedek.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 4:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
4: A világ, ami azt körülvesz.
5: Jó gyereknek lenni.
6: Nem akarok megfelnőni.

A U2-tól szólt a Beautiful Day című dal, és hát tényleg mondhatni, hogy időjárásügyileg is gyönyörű szép napunk van. Itt lent van, egész délután sütött a nap, és egyébként hőmérséklet ügyileg is egész kellemes az idő, odakint 23 fok jelen pillanatban. Na de, mi most nem az időjárásról fogunk beszélni, hanem egy örömhírrel érkeztünk, ugyanis megszületett Palvin Barbie és Dylan Sprouse kislánya, és egyébként Dylan Wildman nevű podcastjének, illetve podcastjének legutóbbi epizódjából többek között azt is megtudhatjuk, hogy mi a baba ma teljes neve, illetve hogy már 2 hete látta meg a napvilágot közös gyermekük, és egyébként a Sprouse család legújabb tagjának, akkor, ha már egyszer így említettük, el is áruljuk, hogy nem más, mint Sylvie lett a neve. Sylvie Sprouse, teljesen pontosan. Így aztán sem a család amerikai, sem a magyar oldalán nem idegen, ugye ez a név a családtagoknak, mind Barbie családja könnyen ki tudja mondani, mind pedig akkor ugye Dylané. Egy biztos, hogy most már akkor a Sprouse család 3 tagúvá bővült, és ha ellátogatunk valamilyen erről szóló cikkbe, például a Femina oldalára, akkor azt is megtudhatjuk, hogy a házaspár az Instagram oldalán tette közzé egyébként először a nagy hírt, még mielőtt ugye Dylan beszélt volna róla a podcastben. Az első közös képen újszülött kislányukat tartják a karjukban, aki igazi kis hajas baba. A megható felvételt percek alatt elárasztották a gratuláló üzenetek, természetesen követő és hírességek sora kíván sok boldogságot a friss szülőknek. A bejegyzéshez egy humoros szöveget is írtak, We took Labor Day literally this year. Az angol mondat egyébként a laborszó kettős jelentésére épül, hiszen egyszerre utal a munkára és a vajudásra is, mivel az Egyesült Államokban a Labor Day, azaz a munkaünnepe, szeptember első hétfőjére esik, ebből pedig akkor arra lehet következtetni, hogy a kisbaba már ugye néhány hete világra jött, a pár azonban csak most döntött úgy, hogy megosztja a hírt a nyilvánossággal. Alvin Barbara és Dylan Sprouse ugye idén tavasszal jelentették be, hogy szülők lesznek, a modell a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén jelent meg egy világos kék Miu Miu ruhában, amely már kiemelte gömbölyödő pocakját, akkoriban pedig az emberek még azt hitték, hogy kisfiúk lesz. A várandóság híre ugye pillanatok alatt bejárta a nemzetközi sajtót, a rajongók pedig azóta izgatottan várták a baba érkezését, most pedig végre ők is megismerhették a család legfiatalabb tagját, akinek, ugye ahogy említettük, Sylvie Sprouse lett a neve. Minden esetre a friss szülőknek mi csak gratulálni tudunk, és hát ugye reméljük, mint ahogy azt ugye Lady Gaga-nál is, hogy a pressz és a sajtósok nem fogják őket nagyon zaklatni, ugye ilyenkor inkább a nyugodt pillanatokra van szüksége a kis családnak. Minden esetre gratulál a friss szülőknek, nálunk pedig érkezik a Bagosi Brothers Company és a Csendes Vizeken.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jól közismert, hogy a víznek milyen szerepe, fontos szerepe van az életünkben. Sajnos néha katasztrófát is okozhat a víz, természetesen itt elsősorban az árvizekre gondolok. Sajnos az árvizek mindig is részesei voltak az emberiség történelmének, néhány árvíz pedig szinte az egész történelmi korszakot is megváltoztatta, tehát nem csak egy adott korra és közösségre volt nagy hatása, hanem majd az utókor számára is.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

Multimilliómos jazzdoboshez volt Varga Feri dala, mi pedig egy picit foglalkozzunk a programokkal, ugyanis ugye október 1-e van, és ahogy ezt már többször is említettük, ma megkezdődött az erdő és gomba ünnep Lentiben, teljesen pontosan a Lenti Városi Művelődési Központnál, és már ma is borzasztó színes programmal várták az érdeklődőket. Reggel 9-kor kezdtek eligazítással, és már volt iskolások terepfoglalkozása, felnőtt túra, bábelőadás, rendhagyó órák és kiállítás megnyitó is. 18 órakor, vagyis kicsit kevesebb, mint 15 perc múlva, vagyis pontosan 15 perc múlva, pedig már akkor megkezdődnek a szakmai megnyitók, ahol aztán köszöntőt mond Horváth László, Lenti város polgármestere, 20 perccel később pedig akkor előadások is várják mindazokat, akik kilátogatnak a Lenti Városi Művelődési Központhoz. Teljesen pontosan Balance Medical Center, ők fognak bemutatkozni, dr. Szolnoki Nikolett orvosigazgatóval, aztán Tino Ruk, Albert László, Magyar Mikológiai Társaság, ők is egy előadást fognak tartani, illetve akkor etnomikológiáról dr. Zsigmond Győző fog egy előadást tartani, érdemes ezekre kilátogatni. 9-kor egy éjszakai túrát is beiktatnak még a mai programba, és akkor ezzel zárul az október 1-i erdő és gomba ünnep Lentiben, méghozzá a lepkék témájára fókuszál ez a mai éjszakai túra, amit a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaság tart meg. Hogyha pedig esetleg valaki ma kilátogat erre a rendezvényre, és megtetszik neki, akkor van egy nagyon-nagyon jó hírünk, október 2-án, 3-án és 4-én, azaz holnap, és akkor szombaton és vasárnap is különféle színes programokkal várják önöket. Minden nap reggel 9-kor kezdenek egy gyors eligazítással, és akkor utána terepfoglalkozás, túrák, gasztro- és kézműves vásár, családi programok, előadások, valamint kézműves foglalkozások is várják majd az érdeklődőket. Érdemes tehát akkor ellátogatni Lentibe, még holnap és holnap után, illetve még ugye ma este is. Október 4-én zárul egyébként ez a kis programsorozat, akkor reggel 9-kor egy eligazítással és egy gyors túrával zárják ezt a rendezvény sorozatot. Egyébként, ha valaki szeretne részletesebb információt szerezni, akkor a lentigomba@gmail.com e-mailen keresztül ezt megteheti, illetve a 0036 30-as 411 37 32-es telefonszámon. Na de, hogy ne csak a mai programokat említsük, október 3-án megrendezik a Határtalan Vásárt, méghozzá helyi termékek találkozója lesz a szlovén-magyar határon, helyi gasztronómiai kínálattal, illetve turista vonattal is, ami 13 órától indul majd Zsitkócról. A helyszín egyébként a Hetés Barátság Park, illetve ugye, hogyha pontosítunk, akkor ez Zsitkóc és Bödeháza közt van a határon. A részvétel ingyenes, az árusoknál fizetés pedig euróval, illetve forinttal is lehet. Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, tehát akkor október 3-án a Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak, Dobronak Község, Bödeháza Község Önkormányzata és a Meséshetés Egyesület. Ide is érdemes lesz ellátogatni. Október 3-án pedig ezen kívül még megrendezik akkor a 6. Perec Fesztivált. Ennek is színes a programja, 10 órától 13 óráig perec készítő műhelymunka Anna Horváth vezetésével várja az érdeklődőket, aztán 14 órától délután 3-ig a minősítésre szánt perecek leadása a Hármas Marim falu otthonban, 3 órakor kurtulműsor, 4 órakor a legjobb kerek és nádas perecek kihirdetése. Versenyezni 2 kategóriában lehet, kerekperec és nádasperec kategóriában, minden versenyző pedig csak egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadnia. A pereceket 3 tagú zsűri értékeli, figyelembe véve azok küllemét, állagát és ízét. Az első 3 helyezett elismerésben is, jutalomban is részesül, a versenyre pedig nem szükséges előzetesen jelentkezni, akár azon a napon is ugye csak oda lehet menni. Október 3-án szombaton a Hármas Malmi falu otthonban rendezik meg az eseményt, és a akkor

Ha már az imént az október 3-ai gasztrorendezvényről beszéltünk, ugye a 6. Perec Fesztiválról, akkor nálunk hallhatják legelőször, hogy idén is megrendezik a Málé napot. Most már 11. alkalommal Gyertyánosban. Október 24-én fog erre sor kerülni 17 órától a gyertyánosi falu otthonban. Bárki nevezhet hagyományos kukoricamáléval és vagy modern kukoricamáléval. A Málé mintának egyébként 15x15 cm nagyságúnak kell lennie szigorúan. Szombaton, október 24-én 17 és 17:30 óra között kell leadni ezeknek a mintáját a gyertyánosi falu otthonban. Személyként maximum 2 mintát lehet leadni, mindegyik kategóriából csak egyet. Az értékelést itt is 3-tagú zsűri végzi még aznap 17:30 és 18:30 óra között, amit az eredményhirdetés és a díjkiosztás követi. Aki már részt vett ezen az eseményen, az jól tudja, hogy hogyan működik, aki nem, annak pedig eljött a tökéletes pillanat arra, hogy ezt megtegye. Egyébként egy jelentkező lap is van, amit ki kell tölteni, illetve akkor ezt a jelentkező lapot legkésőbb október 15-éig el kell küldeni a Hajnalművelődési Egyesület címére, a Hajnalművelődési Egyesület Gyertyános, Gyertyános Főutca

52 címre, a 9220 lentva a postaszám, ugyebár, vagy pedig az elvira.gonczaza@gmail.com e-mail címre. Itt is fogadják akkor ezeket a jelentkezéseket, illetve a jelentkező lapot az e-mail címen le is lehet kérni, és akkor itt ugye bekarikázhatják, hogy milyen máléval szeretnének nevezni, illetve hogy ki is nevez. Pontosan ismételten október 15-ig lehet leadni a jelentkezést, október 24-én 17 órától pedig akkor megrendezik az immár 11. hagyományos mállénapot a Gyertyánosi Falu Otthonban, melyet idén is a Hajnalművelődési Egyesület rendez. Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, és természetesen október 15-ig a jelentkezőket ide is. Na de, nem csak programokról legyen szó, egy kis érdekesség, október 1-e van, és ma töltötte be 24. évét, mondhatni így is, a Good Charlotte, The Young and the Hopeless című lemeze 2002-ben, pont hogy a mai napon jelent meg ugyanis. És nálunk is szólni fog az egyik legikonikusabb daluk mind a mai napig, nem csak a lemezről, hanem talán a zenekar legikonikusabb dala. Ez pedig nem más, mint a The Anthem. De azt se feledjék, hogy 6 órakor esti krónikával várjuk majd Önöket.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az új hónap első napján Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Gönc Tamara műsorvezető és Aleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Király Tomislav hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Krónikánk tartalmáról először csak röviden.
2: Szlovénia vendége az Európai Bizottság jólétért és iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke.
1: Az országgyűlés elfogadta a 2026. és 2027. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt. A zene világnapja.
2: A zene világnapja alkalmából ma este Bartókás lesz a Lendvai zsinagógában.
1: Észtország külügyminisztere Budapestre látogatott.
2: Orosz dróntámadás érte Kijev legmagasabb szerkezetű hídját.
1: Rendkívül erős El Niño közeledik, amely a kutatók szerint világszerte komoly következményekkel járhat. Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek. Élükön a szlovén vonatkozású hírekkel, tartsanak velünk!

0: Stéphanie Séjourné, az Európai Bizottság jólétért és iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke szlovéniai munkalátogatása során felkereste a novomeszói Revoz autógyárat. Az uniós biztos József Bele a Revoz igazgatója kíséretében tekintette meg a gyár működését.
1: Az alelnök kiemelte, hogy az európai közpénzeknek az Európán belüli termelést és munkahelyeket kell támogatniuk, nem pedig a kínai vállalatokban történő beruházásokat. Figyelmeztetett, hogy megfelelő uniós intézkedések hiányában az autógyártás jelentős része Kínába helyeződhet át. A Revoz üzemet a versenyképes európai autóipar mintapéldájának nevezte Séjourné, különösen mivel a gyár sikeresen átállt az elektromos járművek, például elektromos Twingo, Dacia Spring gyártására. Kiemelte, hogy a Revoz bizonyítja, igenis és lehetséges megfizethető elektromos autókat gyártani Európán belül. A biztos szerint az Európai Bizottság továbbra is törekedni fog az európai autógyártás és ezáltal a munkahelyek és az európai tudás megőrzésére. Meggyőződésre, hogy a jövőbeli autóipari stratégiának az elektrifikációra kell épülnie. József Bele, a Revoz igazgatója elmondta, hogy a Twingo után szeptemberben elindították a Dacia Spring gyártását, és készülnek a Nissan Pixo gyártására is. Idén 700 embert alkalmaztak, és az év végéig további 300 dolgozó felvételét tervezik. A cél az, hogy az év végére két műszakban folyjon a termelés, és elérje a napi 600 járművet. Munkalátogatása során a biztos az autógyár felkeresése mellett a szlovén politikai vezetéssel is egyeztetett az uniós iparpolitika és az autóipar jövőjéről.
0: Mai rendkívüli ülésén az országgyűlés 47 igen és 25 nem szavazattal elfogadta a 2026. és 2027. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt, amely az idei pótköltségvetés technikai végrehajtását szabályozza.
1: A képviselők jóváhagyták azt a módosító javaslatot is, amely lakosonként 10 euróval, 835 euróról 845 euróra emeli az önkormányzatoknak járó átalány összeget. Az emelést az önkormányzati szövetségek jelzései alapján kezdeményezték, mivel jelentősen megnövekedett a munkaerő költségek, az energiaárak és az egyéb szolgáltatások díjai. Az eredetileg tervezett 835 eurós és a megemelt összeg közötti különbséget az állam visszamenőleg kompenzálja, és legkésőbb november 11-ig utalja át az önkormányzatoknak. A megemelt 845 eurós összeg a teljes 2026-os évre vonatkozik.
0: A szlovén kormány egyelőre nem hagyta jóvá a következő két évre vonatkozó állami költségvetési javaslatot, csak megkezdte annak mérlegelését, és tájékozódott a következő két évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzésről.
1: A költségvetési dokumentumokról szóló végső döntést a következő ülések egyikén hozzák meg, jelentette be a kormány a csütörtöki ülés után.
0: Janez Jansa miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. Jansa a vatikáni látogatás után Rómában megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A Szijolnet beszámolója alapján ő az első olyan magasrangú szlovén vezető, aki hivatalos vizitet tesz a Vatikánban 14. Leó pápa pontifikátusa alatt.
1: A hír kapcsán az STA emlékeztetett, a szlovén politikai vezetők meglehetősen gyakran látogatnak a Vatikánba. Legutóbb Natasha Pirce Muszár köztársasági elnök vett részt hivatalos vatikáni látogatáson 2024. december 5-én. Ez volt Natasha Pirce Muszár második találkozója Ferenc pápával, miután korábban 2023. májusában már járt nála magánkihallgatáson.
0: A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium jóváhagyta az Európai Uniós forrásokat a Bakovci és Doklezsovje közötti kerékpárút megépítésére. A teljes projekt költsége meghaladja az 1,4 millió eurót. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 791.841 euróval járul a projekthez.
1: Egy körülbelül 2,2 kilométer hosszú, egyoldali, kétirányú kerékpárút épül a két települést összekötő helyi út mentén. A projekt keretében megújul a Szoboska ulica egy része, új gyalogos járdák és közvilágítás létesül, valamint egy új hidat is építenek. A projekt elsődleges célja a fenntartható mobilitás fejlesztése, a közlekedés biztonság növelése, valamint a Muraszombat város központja és a környező települések közötti biztonságos kapcsolat megteremtése.
0: Ma este 6-kor a Zene Világnapja alkalmából Bartók est lesz a Lendvai zsinagógában. A Budapesti Fesztivál Akadémia Bartók Béla vonos négyeseit mutatja be három felvonásban.
1: A műsor középpontjában a zeneszerző hat vonós négyese áll, amelyek a zeneszerző teljes alkotói pályáját ölelik fel, és a 20. századi kamarazene legjelentősebb ciklusát jelentik.
0: A folytatásban hírek Magyarországról. 7 év után először látogatott Margus Csakna, Észtország külügyminisztere Budapestre, ahol a köztársasági elnökkel és a külügyminiszterrel találkozott.
1: A Baka Andrással, majd Orbán Anitával folytatott megbeszélések az EU-n és a NATO-n belüli együttműködésről szóltak az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború árnyékában. A NATO-tok 3 balti állam, amelynek legészakibb tagja Észtország, érzékeny területen fekszik, miután közvetlen határuk van Oroszországgal, amely a háború elindítása óta ellenségként tekint a NATO-ra. Magyarország több alkalommal látta el a térség légvédelmét a NATO kötelékében, legutóbb tavaly.
0: Oroszországban berendelték a magyar ideiglenes ügyvivőt, és határozott tiltakozást nyújtottak át neki a magyar hatóságok által szeptemberben kiutasított orosz diplomaták miatt.
1: Az orosz külügyminisztérium közlése szerint válaszintézkedésként a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi magyar főkonzulátusok több munkatársának is el kell hagynia Oroszországot.
0: Az EU belügyminiszterei ma Luxemburgban véglegesen jóvá hagyták a szigorúbb szabályokat az EU-ban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsok harmadik országokba történő visszaküldésére vonatkozóan. A tanács honlapja szerint a 27 tagállamból 23, köztük Szlovénia és Magyarország kormánya szavazott igennel. Egyedül Spanyolországé ellenezte a szöveget, Belgiumé tartózkodott, Dániai és Írországé belügyi kivételek miatt nem szavazott, így bőven megvolt a szükséges többség.
1: Az új szabályok egyszerűsítik és felgyorsítják a visszaküldési eljárásokat, és a reform lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre az EU-n kívüli migránsok számára. Továbbá különleges, szigorított intézkedések lépnek életbe azokkal szemben, akik nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kockázatot jelentenek. Az új jogszabályok kihirdetését követően azonnal hatályba lép, kiegészítve a meglévő uniós migrációs és menekültügyi paktumot.
0: Az Európai Bizottság ma úgy döntött, hogy az Európai Unió bírósága elé utalja Magyarországot az uniós jog megsértése miatt.
1: A brüsszeli testület szerint Magyarország nem akadályozta meg az úgynevezett tagállamok közötti beruházó állam választott bírósági eljárás tilalmának megsértését. A bizottság álláspontja szerint a magyar állam ténylegesen ellenőrzi a MOL-t és annak leányvállalatait, így az érintett vállalatok megtartása Magyarországnak is betudható. Mivel a testület szerint Magyarország továbbra sem teljesíti az uniós jogból fakadó kötelezettségeit, most az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjeszti.
0: Orosz dróntámadás érte Kijev legmagasabb szerkezetű hídját csütörtök délelőtt, közölte az Ukrajinska Pravda. A Dnyeper felett 135 méter magasan, 1,3 kilométer hosszan átívelő híd egyik tartó pillérének közelében 2 drón csapódott be, a forgalmat leállították.
1: A becsapódás pillanatában is volt metrószerelvény a hídon, de nem sérült meg. Csupán füst jutott be a vagonokba a szellőző rendszeren keresztül. Beszámolók szerint az iráni alapra épült, de továbbfejlesztett orosz gyártmányú 5 típusú drónok csapódtak a hídba. Sérültekről nem érkezett jelentés.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy rendkívül erős El Niño közeledik, amely a kutatók szerint világszerte komoly következményekkel járhat. A Polsat News arról írt, hogy a jelenség 2027 februárjáig bezárólag mintegy 451 ezer ember életét követelheti.
1: A Chicagói Egyetemhez tartozó Climate Impact Lab elemzése szerint a szárazföldek globális átlaghőmérséklete a következő hónapokban 1,2 Celsius fokkal lehet magasabb a normálisnál, és 44%-kal több szélsőségesen forró nap jöhet, mint egy átlagos évben. A kutatók szerint maga az El Niño természetes éghajlati jelenség, amely a csendes óceán középső és keleti részének felszíni vizeinek időszakos felmelegedésével jár. A mostani eseményt azonban azért tartják különösen veszélyesnek, mert egy már eleve melegen éghajlatra érkezik. A legnagyobb hő miatti többlet halálozásra a trópusi térségekben számítanak. Különösen veszélyeztetett lehet Nigéria, Indonézia, Szudán, India és Brazília. Az Egyesült Államokban a becslés szerint mintegy 3500 további haláleset következhet be a hőség miatt. A hőség azonban nem az egyetlen veszély. Az El Niño aszályokat, erdőtüzeket és árvizeket is erősíthet, miközben a mezőgazdaságot és az élelmiszerárakat is megterhelheti. A világ megélelmezési program korábbi figyelmeztetése szerint akár 50 millió ember is éhezővé válhat a jelenség miatt, írta a Polsat News.
2: Sport.
0: Luka Mezgét szlovén kerékpáros hivatalosan is megerősítette, hogy visszavonulása után a Red Bull Bora Hansgrohe World Tour csapatánál folytatja pályafutását sportigazgatóként. A 38 éves Mezgec a hazai rendezésű Európa-bajnokságon teljesíti profi karrierje legutolsó versenyét. A 2027-es szezontól kezdve már a kísérőkocsiból segítheti a csapat sztárjait, köztük honfitársát Jan Tratnikot, valamint a belga klasszis Remco Evenepoelt. Pénteken este rendezik a Puskás Arénában a Magyarország-Grúzia Nemzetek Ligája mérkőzést. A 20:45 perckor kezdődő találkozó miatt már 18 órától jelentős közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani a stadion környékén. Elhagyta a portugál labdarúgó válogatott koppenhágai szállását Cristiano Ronaldo. A 41 éves labdarúgó azután szállt be egy lesötétített autóba és hajtott el a hoteltől, ezt kamera rögzítette, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány kijelentette, nincs konfliktus köztük. A klasszis egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében megígérte, el fogja mondani, mi vezetett a döntéséhez. A címvédő Carlos Alcaraz 3-szettes mérkőzése jutott tovább az első fordulóból a 2,3 millió dollár összdíjazású tókiói kemény pályás férfi tenisztornán. A spanyolok 7-szeres Grand Slam bajnoka csütörtökön a világranglistán 34. amerikai Alex Michaelsennel csapott össze, aki hozzá hasonlóan a negyeddöntőig jutott egy hónapja US Openen.
1: Időjárás. Este felé fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Hajnalra 3-8 fokig hűl le a levegő. Pénteken felhős, napos időszakok váltakozására van kilátás, akkor a délután 18-22 Celsius fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 25 Celsius fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, egyebek között ezek az események történtek október 1-én idehaza is a nagyvilágban. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó MMR rádiózást!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal Szent Mihály napja, a hagyományban élő behajtási ünnep alkalmából az alföldi, a felföldi és a somogyi pásztorok népzenei hagyatékát idézzük meg. A felvezetőben a Ritka zenekar muzsikált. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

Szeptember 29-e Szent Mihály napja, a magyar néphagyomány jeles napja, pásztor ünnepe, amikor a jószágot behajtják téli szállás helyeikre. A pásztorok ilyenkor adnak számot, de szegődtetésük időpontja is ez a nap volt. És az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított. Az őszi időszak kezdő napja és a természetbeni szolgáltatások teljesítésének határnapja. A behajtáskor a nyájakat és a méneseket látványos külsőségek között terelték be a téli szállás helyeikre. Szent Mihálykor kezdődött a kis farsang, ami egészen Katalin napjáig, november 25-ig tartott. Ez a lakodalmak, bálok és a felhőtlen mulatozás időszaka volt. A következő felvételen a szeredás együttes egy hortobágyi pásztorünnep hangulatát eleveníti meg.

Az Alföld másik legjelentősebb nagyállattartó vidéke az egykoron kiterjedt ártéri legelőkkel bíró Kunság. A vízrendezések előtt a szinte érintetlen természeti világban Szilaj nagyállattartó életmódot folytató Kun népesség élt. A kunsági pásztorok szállásokon, tanyákon, enyhelyeken töltötték az esztendő legnagyobb részét, ahol gyakran előkerült egy-egy furúja, tárogató vagy citera. Ha azonban a pásztorok a csárdákban megjelentek, a cigányzenészek muzsikája szolgáltatta a jókedvükhöz való talpalávalót. A következő felvételeken először nagykunsági, majd kiskunsági pásztordalok hangoznak fel.

A keleti felföld legerőteljesebben kirajzolódó kulturális egysége Gömör, ahol a falusi kisnemesség intenzív zene és tánc élete mellett a legrégibb népzenei rétegeket is megőrző pásztorság hagyományai a meghatározók. A pásztorok a népi társadalomban külön réteget alkotva tulajdonképpen a legerősebb karakterét adják a gömöri muzsikának. A juhásznóta, mely a hallgató helyi elnevezése, gyakran a legszebb régi stílusú dallamokat jelenti. Felvételeinken most gömöri juhásznóták következnek.

A Dél-Dunántúl belső somogyi erdőségeiben a múlt század derekáig a külterjes állattartás volt jellemző, és a fő közlekedési utaktól távol eső, elzárt vidék volt. Somogy népi tánzenéjére jellemző a fúvós pásztorhangszerek széles körű használata, valamint a parasztság körében elterjedő citera is, amelyen hagyományosan nyomófával játszottak, és zengőhúrjait a táncritmusnak megfelelően úgymond kapkodva szólaltatták meg.

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban szeptember 29-e Szent Mihály napja alkalmából az alföldi, a felföldi, majd a somogyi pásztorok népzenei világát elevenítettük meg. Végezetül Kállós Semjéni pásztornóták szólnak Zsikó Zoltán előadásában. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszont hallásra!
1: Csörök, csat!

0: Kedves hallgatóink, a mai népzenei műsor végéhez közeledve búcsúzik a délutáni csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Király Tomislav volt. A délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, és a műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Mi köszönjük szépen figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban. A folytatásban is azért érdemes lesz a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, ugyanis 7 órakor esti mese, utána magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terápjáró ismétlése, 8:30-tól az aréna ismétlése várja önöket, 9-től pedig az iránytű ismétlését hallhatják majd, na meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák várják önöket itt az MMR társaságában, úgyhogy érdemes lesz maradni a következő órákban is a készülékek mellett. Mi pedig köszönjük szépen a figyelmüket, és további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk. Holnap reggel 17:30-tól várja majd önöket a reggeli stáb.
1: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Magyar Rádióval.
1: Bence Utros a Gabriella. A tündérek bosszúja. A baj úgy kezdődött, hogy a tündérek aznap reggel bal lábbal keltek fel. Nem csak bal lábbal, hanem bosszúsan is. Pontosabban haragosan, sőt, nagyon haragosan. Ez persze semmi jóval nem kecsegtetett. Ma meg kell büntetnünk az embereket, adta ki a parancsot szigorúan a főtündér. Igen, hiszen már olyan gonoszok, hogy valóban megérdemlik a büntetést, válaszolt a kis tündér. Már ki is szemeltem az áldozatokat. Úgy érzem, tényleg rájuk fér a büntetés. Igen, én is látom őket. Azon a reggelen úgy látszik, anya is bal lábbal kelt föl. Éjszaka újra rébálmai és lidérc nyomásai zaklatták. Fáradtan és gyűrötten ébredt. Úgy érezte magát, mint egy kifacsart szivacs. Akár egy ráncos vén gomba, lüktető fejjel és remegő gyomorral. Az első, amit mosakodás és öltözködés után fontosnak tartott, az volt, hogy mérgesen és morcosan rászóljon kislányára. Nem láttam, hogy fogat mostál volna. Hogyan vetted fel ezt a ruhát? Biztosan még hiányos az iskolatáskád. Nem tetted el a tornacuccod és a papucsot sem. Mi ez a nagy felfordulás a szobában? Csak nem akarod vetetlenül hagyni az ágyad? Áh, te gyerek, olyan hanyag és nem törődöm vagy, semmi haszon belőled. Belőled sem, amikor ilyen morcos és csúnya vagy. Adta vissza a kölcsönt a kislány szemtelenül, majd mint aki érezte, hogy nem volt helyén való a megjegyzés, és talán még keményebb dolog is származhat belőle, gyorsan a fürdőszobába menekült. Nem sokára hallotta, amint becsapódott a bejárati ajtó anya után. Elment. Szerencsére nem ugyanazzal az autóbusszal utaztak. A kislány rossz kedvűen öltözködött, majd a hátára vette nehéz iskolatáskáját, amely szinte duzzadozott a sok tanszertől. Biztosan a felére sem lesz szükségünk, gondolta, de mit hagyjak itthon? Lehet, hogy pont azt fogjuk használni, és akkor majd megnézhetem magam. A fenébe is, unom már az egészet, mikor lesz végre péntek? Útközben találkozott Döncivel, a szomszédék fekete kutyusával, amely általában hűségesen elkísérte őt az állomásig, de a kislány aznap még Döncire is haragudott. Mit jössz utánam, te ronda boxkefe? Mit zaklatsz folyton? Nélküled is pont elég gondom van. Azzal majdnem nagyot rúgott a szegény állaton, de az, mintha megérezte volna a veszélyt, ügyesen félreugrott és szomorúan elszaladt. Anyának aznap borzasztó napja volt. A sok sürgős és precíz munkából szinte ki sem látszott. Különböző kellemetlen emberek zaklatták, adatok után kutattak, kérdezősködtek, majd a számítógép hibát jelzett, amit egész délelőtt nem tudtak elhárítani. És amikor újabb feladatot raktak elé, tiltakozni akart. De akkor hirtelen eszébe jutott a kislánya. Vagyis az ő szomorú tekintete reggel, amikor olyan gorombán lehordta. Ez a kép végképp elszomorította. Aztán már ösztönösen szótlanul végezte dolgát a munkaidő végéig. Csak arra tudott gondolni, milyen gonosz volt a kislánnyal szemben, és ez nagyon bántotta. A munkaidő befejeztével lehangoltan sietett az autóbuszra. Fáradtan, gondolataiba merülve ült le egy üres ülésre. Csak homályosan látta a körülötte lévőket, az elsuhanó házakat, fákat. Szinte megszokásból szállt le. A téren az öreg virágárus nőnél sok szép narcisszra lett figyelmes. Narcisz! Kislánya és az ő kedvenc virága. Egy nagy csokornyit vásárolt az illatos sárga virágból, és amikor a csokrot magához szorította, mintha megkönnyebbülést töltötte volna el a szívét. Alig várta, hogy hazaérjen. Otthon gyorsan ledobta kabátját, cipőjét, majd szólította a kislányt, aki rövidesen megjelent. Kezében egy szál sárga narcisszal. Anya, én ezt neked... Kislányom, szólt ekkor anya is, és a fehér papírból előhúzta a nagy csokrot. Én pedig ezt neked, nekünk hoztam. És ne haragudj, reggel nagyon gonosz voltam. Én sem akartalak megbántani, sajnálom. Boldogan ölelték át egymást. Tegyük őket vázába, jó? Jó, de hozzá legalább 2-3 vázát, mindenhol legyen ebből a szép virágból. Hadd jelezze, hogy nem akarunk gonoszok lenni, és hogy nem haragszunk egymásra. Estére a tündérek is megnyugodtak. Milyen szégyenletesen gonoszok voltunk ma. Láttad a kislányt meg az édesanyját? Mennyire szenvedtek, szomorodott el a főtündér. Pedig mi tehettünk volna róla. Ezután majd teszünk is. Igen, ezután úgy lesz, válaszolt a kis tündér. De ahhoz szükséges lesz az is, hogy ők is a jót akarják, hogy a szívük mélyén se lappangjon semmilyen gonoszság. Vajon sikerül-e majd ezt közösen elérnünk? Töprengett a főtündér, és nyugovóra tért. A kis tündér pedig csendben kikapcsolta a csillaglámpásokat, majd Lábujhegyen a toronyba osont, hogy elfoglalja őrhelyét. Azon az éjszakán ő őrizte a jó gyerekek és szüleik álmát. Jó éjszakát!
0: Itt a vége, most jön vele! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
6: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
7: A hét magyar nótája.

Akinek a lelke beteg és a szíve vérzik, igyon meg egy jó kupa bort minden nap egy hétig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Jegenyefák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Jegenyefák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát jó volt.

jegenye fák nem nőnek az égig. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régi. Jegenye fák nem

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Terepjáró. A Újravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A felsőoktatási intézményekben is megkezdődött október 1-jével az oktatás. Dr. Rudas Jutkát, a Maribori Egyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének vezetőjét Botka Ágnes kérdezi az új tanévről.
3: Ma megkezdődött az új tanév. Örülünk, hogy van első évfolyamunk, első éves hallgatónk az anyanyelvi szintű programunkban. Tudniillik, a tanszéknek két programja van. Van egy anyanyelvi szintű és egy idegen nyelvi szintű, azaz a hungarológia. Örültünk annak is, hogy a hungarológia programban is voltak jelentkezők, de sajnos alacsony volt a pontszámuk, és nem jutottak be az egyetemi képzésre. Tudniillik, kétszakos ez a magyar nyelvi és irodalmi programunk, ezért párosítani kell valamilyen szakkal. Tehát a magyar mellé még egy más szakot is fel kell a hallgatónak vennie, és úgy látszik, hogy a másik szakjuknál nem érték el a megfelelő pontszámot a valószínű túljelentkezés miatt, így automatikusan kiestek a magyar szakról is. Ezt mi nagyon sajnáljuk. Amúgy azt tudnám elmondani, hogy nagyon alacsony a beiratkozottak létszáma a bölcsészettudományi karok más programjaiban is. Úgy látszik, hogy a humán tudományok nem vonzóak most per pillanat. Tehát a Maribori Magyar Tanszék Szlovénia egyetlen felsőoktatási intézménye, ahol magyar szakos egyetemi diplomát lehet szerezni, méghozzá két szinten. Tehát van egy képzési rendszerünk, amely azt jelenti, hogy van egy 3 éves, illetve 6 szemeszteres alapfokú képzés, ez az úgynevezett BA képzés. És ennek is két programja van. Van egy anyanyelvi szintű program, és van egy idegen nyelvi szintű program. A célja az, hogy a hallgatókkal elsajátítatja azt az alapozó szakmai ismereteket, és hogy 3 év elvégzése után hallgató diplomát kap. Utána van egy 2 éves MA, vagy master, vagy mesterképzésünk. Ez is két programon fut, tehát van egy anyanyelvi program, ez kifejezetten tanárképző program. Tehát általános és középiskolai tanár képez, és magiszteri diplomával zárul. És van egy hungarológia program, az pedig általános hungarológusi diplomát ad.
4: Van-e elegendő tanerő?
3: Igen, van. Tehát a Maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, amit már említettem, ez a legkisebb tanszék Szlovéniában, mind a hallgatók, mind pedig az oktatók létszámát illetően. Kezdetektől fogva mindig 3 főállású tanár van. Egy nyelvész, egy irodalmár és egy lektor, és ezeket mindig kiegészítik az igényeknek megfelelően a vendégtanárok, vagy a vendégoktatók. Mert az utóbbi években nincs minden évfolyamunk, tehát 5 évfolyamnak kellene lenni, tehát 3 a BA-n és 2 az MA-n. Ha nincs minden évfolyamunk, akkor természetesen nincsenek írva a kurzusok, így nem kell vendégoktató, de ha van, akkor mindig kérünk Magyarországról vendégoktatókat is.
4: Igen, egyébként az együttműködés jó más tanszékekkel. Honnan érkeznek általában a vendégoktatók?
3: A vendégoktatók Pécsi Egyetem, Szeged Egyetem, Budapesti Egyetem, Szombathelyi Előfőiskola, most egyetem, főleg ezek, de Budapestről.
4: Hozott-e ez az új év változást a hallgatók számára, mondjuk rá a vizsgákat illetően?
3: Nem, az idén nincsen semmi változás, mert a programokat tavaly akkreditálták az egyetemen, úgyhogy a tavalyi akkreditált programok futnak most az idén is. Sajnos azt kell még elmondanom, vagy szeretném elmondani, hogy a Muravidékről nincs hallgatónk, bár a munkaerőpiac igényelni a magyar diplomával rendelkező szakembereket is. Ez nagyon-nagyon megfontolandó, hogy hogyan tovább. Mert ha nincs magyar szakos tanár, akkor hogyan lesz a továbbiakban kétnyelvű oktatás? Ha nincs magyar diplomával rendelkező szakember, akkor hogyan működik a továbbiakban a magyar rádió, tévéprogram, újság, stb. Ez a magyar szak itt Szlovéniában, vagy akár itt Mariborban, a mi tanszékünk, akár Magyarországon, arra jogosít, hogy ezzel a diplomával különböző intézményekben lehet dolgozni, ahol szükség van igényes magyar nyelvi tudásra. Úgyhogy én kérem a politikusokat, vagy azokat, akik ezzel foglalkoznak, tanárokat a kétnyelvű területen, hogy gondolkodjanak ez irányban is, mert naponta kapom a telefonhívást, van-e hallgatónk az általános iskolában, középiskolában, rádió, televízió, nincs. Egyszerűen nincs. Most, hogyha lenne per pillanat 5-6 vagy 10 okleveles magyar szakos tanár, akkor bárhol el tudna helyezkedni, mert ekkor az igény. De nincs. Akkor még felhívnám itt a Muravidéki Egyetemisták figyelmét arra is, hogy a tanszéken, a mi tanszékünk, tehát a magyar nyelv és irodalom tanszéken lehetőségük van a magyar nyelvi lektori órák felvételére is, akár kezdőként, akár anyanyelvi szinten folytathatják itt nyelvi tanulmányaikat. És így, tehát intenzívebben elsajátítják és csiszolhatják a magyar nyelv standard változatát, mert ugye tudjuk, hogy a Muravidéken nagyon sokan én is, tehát erősen nyelvelási változatot használunk, tehát ezt megőrizzük, de mellette azért jó, ha elsajátítjuk a magyar nyelv standard változatát is, és ezt a magyar rektorátus itt Mariborban nyújtja.
2: Hímes tojáskészítés, fonás és gyógynövényismeret. A Provida Egyesület egész októberben műhelymunkákkal, bemutatókkal és találkozókkal várja az érdeklődőket Lendvai székhelyén. A programok a Muravidéki Örökségek Generációk Közötti Akadémiája című projekt keretében valósulnak meg. A projektet a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma társfinanszírozza. Fticser Inesznek Gönc Tímea, az Egyesület elnöke nyilatkozott.
5: A hagyományos tudás megőrzésében meghatározó szerepük van azoknak, akik még ismerik és gyakorolják a régi mesterségeket. Az októberi programsorozat őket és a tanulni vágyókat hozza össze. A kezdeményezés céljáról Gönc Tímea, a Provida Egyesület elnöke így nyilatkozott.
6: A Muravidék Örökségének Generációk Közti Akadémiája elnevezésű projektunk legfontosabb célja, hogy a hagyományos tudást életben tartsuk, és továbbadjuk kézről kézre, nemzedékről nemzedékre. Az örökségünk három fontos területét helyeztük a középpontba, a muravidéki hímes tojások készítését, a fonást és a gyógynövényismeretet. Mi nem csupán azt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan végezték ezeket a tevékenységeket régen, hanem az a célunk, hogy összekapcsoljuk a hagyományos tudás őrzőit a szakemberekkel, a helyi közösséggel, a fiatalokkal és a vállalkozókkal, és közben gondolkodjunk arról, hogyan maradhat ez a tudás napjainkban és a jövőben is élő és értékes.
5: A foglalkozások ma kezdődnek. Katarina Utrosa vezetésével természetes alapanyagokból készítenek kozmetikumokat. A hónap során gyógynövényes foglalkozások, fonás és hímes tojás készítés is várja az érdeklődőket. Október 15-én Jelkap Sajd etnológus tart előadást a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. A részleteket Gönc Tímea ismerteti.
6: Aztán október 22-én a szociális vállalkozás témakörével is foglalkozunk, és azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan kapcsolhatjuk össze a hagyományos tudást és kulturális örökségünket új ötletekkel, tevékenységekkel és lehetőségekkel. Mindenekelőtt azonban arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy személyesen is megtapasztalják örökségünket, sajátítsanak el valami újat, majd ezt a megszerzett tudást adják tovább, hiszen örökségünk mindaddig él, amíg ismerjük, használjuk és továbbadjuk a következő generációknak.
5: A programsorozat október 30-án zárul. A Weiss-ház udvarán záró rendezvényt tartanak, és kiállítják a foglalkozásokon elkészített tárgyakat. A programokra minden érdeklődőt várnak.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes és Fticser Ines összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az arénában. Ljubljana és Sencsur a következő napokban több mint 800 kerékpárost lát vendégül a közúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Ez Szlovénia eddigi legnagyobb kerékpáros eseménye, amelyben elismerése annak a sikersorozatnak is, amelyet a szlovén versenyzők az elmúlt években elértek. Az Európa-bajnokság különösen nagy jelentőségű a hazai közönség számára, annak ellenére is, hogy a szlovén válogatottból hiányzik a tavalyi Európa-bajnok Tadej Pogačar. A 28 éves klasszis a Vuelta-n elszenvedett bukása során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy idő előtt befejezte a szezont. A hazai pályán induló szlovén válogatott azonban így is erős összeállításban várja a kontinens viadalt. A versenyzők azt remélik, a szurkolók támogatása még nagyobb teljesítményre ösztönzi őket. A szlovén válogatott egyik legjobb sprintere, Mateusz Govekar, a kanadai világbajnokság után a szlovén RTV-nek nyilatkozva így fogalmazott, idézem, várom a bajnokságot, nagyon szép esemény lesz. Sokan jönnek majd ki otthonról szurkolni, ezért még egy kicsivel jobban igyekszünk majd.
2: Mislim, da bo zelo lep dogodek. Veliko domačih me bo prišlo gledat in bo posebno. Še malo bolj se bomo potrudili.
1: A szlovén versenyzők többsége jól ismeri az ország útjait. Az Európa-bajnokság pályáját azonban az utóbbi időszakban különösen alaposan tanulmányozták és edzették. A válogatott egyik legnagyobb neve Primož Roglič, aki az idei világbajnokságon is megmutatta, hogy továbbra is komoly erőt képvisel. A verseny utolsó 30 kilométerig még az aranyéremért is harcban volt. A szlovén kerékpársport egyik meghatározó alakja számára ezért különleges lesz a hazai Európa-bajnokság. Ráadásul pályafutása során most először indulhat országúti EB-n.
3: Ez nagy megtiszteltetés és egyben jutalom mindannyiunk számára, amit a szlovén kerékpárosok az elmúlt évek jó eredményeivel kiérdemeltek. Most pedig mi rendezhetjük meg ezt a versenyt. Nagy megtiszteltetés, hogy rajthoz állhatok, és élvezhetem a hazai szurkolók támogatását.
1: Roglič és Govekar mellett a férfi mezőnyben többek között Matej Mohorič, Jan Tratnik és Luka Mezgec is ott lesz a jellegzetes világos zöld szlovén mezben. Külön figyelem övezi a mindössze 20 éves Jakob Omerzelt is. A fiatal versenyző a legutóbbi spanyol körversenyen mutatkozott be 3-7-es viadalon, és rögtön a 7. helyen végzett az összetétben. Ráadásul egy szakaszt meg is nyert. A Bahrain fejlesztő csapatából a World Tour szintű együtteshez került, így már nem indulhat az U23-as korosztályban. A Vuelta után ugyan kihagyta a világbajnokságot, hogy kipihenje magát, és megfelelően felkészüljön a hazai Európa-bajnokságra. Az EB programja az országúti versenyekkel kezdődik. Pénteken az U23-as nők és férfiak versenyeznek, szombaton a juniorok és a felnőtt nők következnek. Vasárnap a junior lányok futama után jön a férfi országúti verseny, az Európa-bajnokság egyik legfontosabb eseménye. A férfi elit mezőny versenye fél egykor hajtol Ljubljanában, és várhatóan 17 óra körül ér véget Sencsurban. A versenyzőkre egy nehéz, körpályás szakasz vár. Egy pihenő nap után, október 6-án és 7-én következnek az időfutamok. Az EB utolsó előtti napján a juniorok és a felnőttek vegyes csapatváltói versenyeznek. Az utolsó napon pedig mind a 6 korosztályban megrendezik az egyéni időfutamokat. Az Európa-bajnokság szervezése a végső szakaszába érkezett, mondta Bogdan Fink, a kontinens viadal szervezőbizottságának technikai igazgatója. A helyszínen már dolgoznak a csapatok, és az utolsó szervezési feladatokat végzik. Optimista vagyok, szerintem minden rendben lesz, fogalmazott Fink. A vasárnapi férfi országúti verseny mintegy 200 kilométeres stadionban zajlik majd. A pálya két részből áll. A Ljubljana és Sencsur közötti szakaszon mozgó útlezárás mellett halad a mezőny, Sencsurban pedig teljesen lezárt körpályán versenyeznek. A szervezésben minden nap mintegy 700 pályabiztosító és rendező dolgozik, összesen pedig 1200-1400 ember vesz részt aktívan a lebonyolításban. Fink szerint a Sencsur környéki 22 kilométeres körpálya technikás és nehéz, hiszen emelkedőt, technikás lejtőt, keskeny utakat és sík szakaszokat is tartalmaz. Kiemelte a Mozsjánce emelkedőt is, amely 2,1 km hosszú, átlagosan 10,3%-os meredekséggel. Az emelkedőn való többszöri feljutás alaposan megrostálhatja a mezőnyt, miközben a körpálya további technikás részeket és sík szakaszokat is tartogat. A Mozsjáncáról az RTV hírportáján, az MMC-n is megjelent egy érdekes összeállítás. A szlovén versenyzők esélyéről Fink úgy véli, minden korosztályban versenyképesek lehetnek, és nem csak a felnőttek között vár jó eredményt. A közelmúlt beli világbajnokságon ugyanis a juniorok és az U23-as versenyzők is jól szerepeltek. Fink arra is kérte a közönséget, hogy a verseny idején figyelje a közlekedési korlátozásokhoz szóló tájékoztatást, és tartsa be a rendőrök, illetve a rendezők utasításait. A cél szerinte az, hogy az első szlovéniai országúti EB balesetek és közlekedési problémák nélkül legyen megrendezhető. A 2027-es szlovén körverseny időpontjával már elégedettek a szervezők. A 33. kiírásra június 17-e és 20-a között kerül sor. A verseny ezúttal 4 szakaszból áll majd. A pontos útvonalat a szervezők télen hozzák nyilvánosságra. Bogdan Fink versenyigazgató szerint a június 2. felére kapott időpont kedvező a csapatoknak, hiszen a Tour de France előtt még fontos felkészülési lehetőséget biztosít. Ugyanakkor a hazai szurkolók számára is ideális, hiszen közvetlenül a nyári szabadságok előtt rendezik meg a versenyt. A verseny hetet egy új, egynapos nemzetközi viadal is színesíti. Június 15-én Bled és a Turacher Hőhágó között rendezik meg a Premium Alpine Race-t. A nehéz hegyi viadal bizonyos értelemben a szlovén körverseny egyik szakaszát váltja ki, ugyanakkor további úci pontok megszerzésére ad lehetőséget a versenyzőknek és a csapatoknak. A Premium Alpine Race és a szlovén körverseny első szakasza között egy pihenő nap lesz, így a szervezők szerint a két verseny együtt komolyabb versenyzési lehetőséget kínál majd a mezőnynek. Közben a Novo Mesto nagydíj is bekerült a 2027-es versenynaptárba. A hagyományos tavaszi egynapos viadalt március 28-án rendezik meg. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Moravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra pénteken.

0: MMR. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Harminc éves fennállását ünnepli idén a Moravské Toplicei TIC, avagy Turisztikai Információs Központ. Az intézmény az elmúlt három évtizedben egyszerű információs irodából a térség turisztikai életének egyik meghatározó szereplőjévé vált. Összekapcsolja a helyi szolgáltatókat, turisztikai termékeket fejleszt, rendezvényeket szervez, valamint hazai és határon átnyúló projektekben vesz részt. A jubileum alkalmából Szonya Billi igazgatóval tekintettünk vissza az elmúlt 30 évre. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Beszélgetésünk elején arra kértük Szonya Billit, idézze fel a TIC megalakulását és az azóta megtett utat.
1: Zgodba Tica Moravske Toplice se je začela leta 1996 z ustanovitve enega takega majhnega.
2: A Moravske Toplicei Tic története 1996-ban egy kis turisztikai iroda létrehozásával kezdődött. A kezdetek szerények voltak, ezek az első lépések azonban fontosak voltak a helyi környezettel, a szolgáltatókkal és a partnerekkel való együttműködés kialakításában. 30 év alatt a TIC ebből a kis irodából Moravske Toplice és a tágabb régió turisztikai életének fontos összekötőjévé fejlődött.
0: Az elmúlt évek fontos mérföldköve volt a Szelói TIC egység megnyitása, ahol a Káncsepci plébániával együttműködve vezetett látogatásokat szerveznek a Rotundában. Az intézet 2023. decemberében új, korszerű helységekbe költözött Moravske Toplice központjában. Az igazgatót arra kértük, emeljen ki néhányat a megvalósított projektek közül is.
1: Az zadnjih 30 letih se zvrstilo veliko projektov, ki so pomembno prispevali k razvoju destinacije.
2: Az elmúlt három évtizedben számos projekt valósult meg, amelyek jelentősen hozzájárultak a turisztikai célterület fejlődéséhez. Az újabbak közül a SAGE projektet emelném ki. Ennek keretében a fenntartható és zöld turizmust, valamint Moravske Toplice, Goričko és a szomszédos osztrák Steyrország közös, határon átnyúló senior destinációját fejlesztettük. A projektben a határ mindkét oldalán összekapcsoltuk a szolgáltatókat és a partnereket.
1: Rizko-Starska, kér smo bistvo povezali same ponudnike in partnerje na obeh stranih meje.
0: Az utóbbi években a kerékpározást, a termál kínálatot és az aktív pihenést összekapcsoló Bike and Spa projekt, valamint a digitális fejlesztések is fontos szerepet kaptak. A TIC-ben kiterjesztett és virtuális valóság segítségével is bemutatják a térség természeti és kulturális értékeit. De vajon milyen igényekkel érkeznek napjainkban a vendégek?
1: Naša turistična ponudba, pa vsem navade obiskovalcev turistov so se zelo spremenile.
2: Turisztikai kínálatunk, de mindenek előtt a látogatók és a turisták szokásai sokat változtak. Továbbra is a termál és gyógyturizmus miatt érkeznek hozzánk. Ma azonban már ennél jóval többre vágynak. Aktív élményekre, természetre, kulturális és gasztronómiai örökségre, kerékpározásra, gyalogtúrázásra és hiteles vidéki élményekre.
1: Kolesárjenje, pohodništvo, és szóval a prísna doživetja na podeželjo.

0: A vendégek számára a kiterjedt kerékpáros infrastruktúra, a több mint 100 kilométernyi gyalogtúra útvonal és az új turista vonat is lehetőséget kínál a vidék felfedezésére. A TIT közös promóciókkal, rendezvényekkel és turisztikai csomagokkal kapcsolja össze a helyi szolgáltatókat. A 30. évforduló egyben alkalmat adott az elmúlt időszak munkájának értékelésére is.
1: Pa jubilejnem 30. občinskem prázdniku občine Moravské Toplice nam je župan.
2: Moravské Toplice községi jubileumi 30. községi ünnepe alkalmából Alois Glevács polgármester elismerést adott át nekünk a 30 éves sikeres működésért, valamint a turisztikai célterület fejlődéséhez és ismertségéhez való jelentős hozzájárulásért. Az elismerés sokat jelent számomra. Elsősorban azért, mert megerősíti az egész csapat és mindazok munkáját, akik ezekben az években együttműködtek a TIT-szel. A turizmus ugyanis sohasem egyetlen ember munkája. Egy turisztikai célterület sikere mögött sokan állnak. A munkatársak, a szolgáltatók, az egyesületek, a község, a partnerek és a lakosság.
0: Az elismerés a megtett út visszaigazolása, ugyanakkor a jövőre nézve is ösztönzést jelent. A TIT saját turisztikai termékek és élmények fejlesztését, valamint digitális jelenlétének további erősítését tervezi. Beszélgetésünk végén arról kérdeztük az igazgatót, melyek ma Moravské Toplice turizmusának legfontosabb kihívásai.
1: Danes je ključen izziv, kako v bistvu ohraniti kakovost in prepoznavnost destinacije, ter jo hkrati tudi nenehno razvijati.
2: Napjaink egyik legfontosabb kihívása, hogy miként őrizhetjük meg a turisztikai célterület minőségét és ismertségét, miközben folyamatosan tovább is fejlesztjük. Fontos kihívás marad a szolgáltatók összekapcsolása. Ha hosszabb ideig szeretnénk a turisztikai célterületen tartani a látogatókat, a kínálatot egységes élményekké kell szerveznünk, és tovább kell fejlesztenünk a turisztikai termékeket. Fontos feladat a turisztikai idény egész évre történő kiterjesztése is. Moravské Toplice ehhez nagy lehetőségekkel rendelkezik, hiszen a wellness, a kultúra, a gasztronómia, a kerékpározás és a gyalogtúrázás nem csak nyáron, hanem egész évben kínál élményeket.

Szonya Biléa, a Moravszky-Toplicei Turisztikai Információs Központ igazgatója nyilatkozott rádiónknak. A 30 éves intézmény a jövőben is a helyi szereplők együttműködésére, a fenntartható fejlődésre és az egész évben elérhető turisztikai élmények kialakítására helyezi a hangsúlyt. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ftichárinez volt. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Moravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszonthallásra!

Lekapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat, ideben csak törölni.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem én.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Mosolyától szőke lesz, egy félvérban a nő. Felgyorsít gondolattal, egy csuklós busz, ha kell. Rómát meg úgy, ahogy van, egy nap húzta fel.